Hölgyeim és uraim, a Rozsnyói Sajó bandát látták és hallották. Harmadik éve vendégünk a Pengőzenekar. A felvidéki Pengőzenekar 1995-ben Zselízen alakult meg. Tagjaik amatőr zenészek, akik hivatásuk és munkahelyük mellett a szabadidejük nagy részét a magyar népzene elsajátításával és népszerűsítésével töltik. Önálló zenekari koncertműsorukkal több alkalommal szerepeltek hazai és külföldi rendezvényeken. 2002. októberében a Pengőzenekar kiemelt Nívó-díjban részesült Bonyhádon a 10. országos népzenei versenyen. 2005-ben elkészült első önálló lemezük Barangolások a Kárpát-medencében címmel. 2006-ban a Pengőzenekart Zselízváros Pro Urbe díjjal tüntette ki. Második lemezük a Komáromi Árgyelus zenekarral közösen 2021-ben jelent meg egy dupla CD formátumban, Csak mert szeretjük címmel. Így ünnepelte a zenekar fennállásának 25. évfordulója. A Pengőzenekar mai közreműködői, illetve hát a zenekar tagjai Gábor Klára ének, Ág Zoltán cimbalom, Takács Péter nagybőgő, Cufoka Gábor kontra, Mézes Attila furúja és klarinét, Mézes Árpád hegedű, és a mai produkciójának címe Mezőföldi muzsika. Fogadják őket sok szeretettel.

kislány kiment az erdőbe, egyenest a nyárfának tövébe. Barna kislány

Szólítanám a színpadra a mérges bandát. Miért mérges a banda? Össze vagytok veszve? Mondom, milyen balhé volt tegnap kocsmában? Nem volt gázsi, vagy mi van? Nem, ez egy település, a mérges faluja. A banda az elmúlt évben 34 koncertet és előadást tartott. Templomi, iskolai és különböző fesztiválok alkalmával. Ugye ez egy háromtagú banda, mint látják. A zenekar a vonós hangszerek elterjedése előtti zenei kultúra hűtolmácsolására törekszik. Tavaly is említettem volt, hogy a népzene tanodánk 7 helyszínen folyik most már 7. év a népzeneoktatás. 6 helyszínen vonós hangszereket oktatunk, illetve vonós bandák alakultak. Martos a kivétel, ahol is burdon hangszereken tanulnak a fiatalok, mégpedig furuján, dudán, tekerőn. Ugye a vonós banda előtt, illetve a vonós zenekarok kialakulása előtt ezek a hangszerek szolgáltatták a különböző alkalmakkor a muzsikát, és erre mulattak és táncoltak. Majd mindjárt meglátják, és illetve meghallják önök is, hogy igenis lehet ezekre a hangszerekre is mulatni és táncolni. A mai produkciójuk címe Ormánsági Duda és Tekerőnóták. Fogadják sok szeretettel a mérges bandát.

a mérges banda. Ha figyelték, ugye az elején egy lassú táncdallammal indult, egy lassú csárdással, majd pedig átváltottak frissbe, tehát erre mulattak az emberek. Érvényes csárdás muzsika volt. A most következő zenekar korábban alakult, mint a mérges banda, 1980-ban. Akkor még ezek a fiatal és értelmes tekintetű kisimult arcú kollégák még nem voltak a zenekar tagjai, menet közben csatlakoztak, ugye hát azért 44 év, lassan már 45 évről beszélünk. Tehát 1980-ban alakult a Pántlika zenekar. A fiatal zenészek saját elgondolásukból, és hát ugye Ák Tibor neves népzenekutatónk támogatásával és kezdeményezéséből. A zenekar a magyar népzene hiteles

zenekart látták és hallották. Köszönjük szépen nekik ezt a gyönyörű kalotaszegi muzsikát. Szeretném a színpadra szólítani a Húros bandát. Tehát az Ipoly mentéről érkezett Húros banda 2018 őszén alakult a Hagyományok Háza Hálóza Szlovákia és a Folkhont Egyesület jóvoltából. A fiatal muzsikusok igyekeznek a tiszta forrásból meríteni, és úgy dolgozni, hogy ne csak ők, hanem a hallgatóság is élvezze azoknak a dallamoknak a szépségét, amelyeket elmuzsikálnak általában. Azt elfelejtettem mondani önöknek, hogy minden éven egyébként a zenész találkozón a kollégákkal igyekszünk tematikusan beállítani elsősorban felvidéki tájegységnek a zenei hagyományát. Az idei évnek a Vág és a Garam köze muzsikája a kiemelt témája, tehát a Húros banda összeállításában a Vág-Garam közi muzsikát hallhatnak. A zenekar tagjai Bohák Emese ének, Gyulai József, Berki Dániel, Vicenc Márk, Vicenc Máté és Csáki Máté. Produkciójának címe pedig a Két folyó köztről, avagy a Párizsi patakból, Vág-Garam közi muzsika. Fogadják őket is nagy szeretettel.

Volt már húros, volt már mérges, volt már sajó, most jön egy bendő, mármint hogy zenekar. A bendő zenekar pedig 1994-ben alakult meg Felsőszeliben, ugye Mátyusföldön, a Mátyus Néptánc Együttes kísérő zenekaraként. 95-ben kibővült és elnyerte a mai formáját, mármint hogy a tagok ebben a fölállásban muzsikálnak 95-től. Mármint hogy Bugár Zoltán primás, Mészáros Sándor brácsás, Móroc Gyula cimbalon, Szabados Zsolt fúvós hangszereken és Molnár Imre bőgőn közreműködik. És a kérdést föltették, be beszélgettünk, hogy mivel telt a zenekar elmúlt 3 évtizede? A saját bevallásuk szerint sok-sok zenéléssel, sok-sok koncerttel, Európa szerte, valamint különböző táncegyüttesek, tánccsoportok kíséretével. A Mátyus mellett a bendő már a kezdetektől állandó kísérő zenekar a körmendi Béri Balog Ádám táncegyüttesnek és az Alsószeli Varsás együttesnek is. Szűkebb környékükön pedig alkalmanként több tánccsoporttal is együttműködnek. A mai produkciójuk egy méhkeréki összeállítás. Ugye látták azért, hogy a felvidéki zenekarok is túlnyomó többségében elsajátították nem csak a kismagyarországi, nem csak a felvidéki, hanem erdélyi muzsikáját is. Tehát most a bendő zenekar következik egy méhkeréki összeállítással. Fogadják őket is sok szeretettel.

Köszönjük szépen a Bendő zenekarnak ezt a vérpesdítő muzsikát. Most pedig szeretném a színpadra szólítani a Három Patak zenekart. A Három Patak zenekar 2007-ben alakult. A moldvai és gyimesi népi hagyományt és furulya muzsikát közvetítik rendszeres koncertjeinken, táncházaikban és gyerekfoglalkozásokon, ahol hangszerbemutatókat, hangszersimogatókat is tartanak Komáromban és környékén. Összeállításukkal gyimesi furulyás mesterükre Timár Viktorra emlékeznek, Szép a tavasz, szép a nyár, Szép, aki előttem jár, a produkciójuknak címe, Dallamok és ritmusok a gyimesbő címmel. Közreműködik Horsa István, a Horsa Banda prímása és az Ördöngős Népzene Tanoda vezetője és megálmodója. De hát természetesen ne feledkezzünk meg Balázs Lilla énekéről, Pok Attila furujájáról, Illés Gábor furuja muzsikájáról, Szendi Róbert közreműködik még Ütőgardonon, Takács Zoltán szintén Ütőgardonon, és a meglepetés a végén még lesz egy kis tánc is, és ha minden igaz, akkor ezt is Illés Gábor mutatja be. Fogadják sok szeretettel a Három Patak zenekar gyimesi muzsikáját.

Köszönjük szépen a három patak zenekarnak ezt a vérpesdítő muzsikát és a táncot is. Engedjék meg, hogy most színpadra szólítsam a méltán világhírű Cseh Tamás bendet. A zenekar vezetője dr. Cseh Tamás, szólista, kamarazenész, karmester, a Pozsonyi Nemzeti Színház zenekarának szóló brácsása. Harmónia díja

rímás ugyanakkor. Cseh Tamás művészete egy széles spektrumot ölel fel. Hegedűsként és brácsásként a klasszikus zene mellett tevékenysége kiterjed a jazz és a népzene műfajára is. A Cseh Tamás Band 2017-ben Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei Díjban részesült, a legjobb zenekar díja hagyományőrző népművészet kategóriában. Szintén 2015-ben jelent meg Ripityom című népszerű lemezük, amelyet ma is játszanak különböző koncerteken, előadásokon. A zenekar ebben a felállásban muzsikál most már évek óta, dr. Cseh Tamás hegedű, Hanusz Zoltán most éppen brácsázik, Ravasz Jenő tangóharmonika és Cseh Sándor nagybőgő. Mai produkciójuk pedig Kalotaszeg kincsei.

0: Hölgyeim és uraim, a Cseh Tamás bandet láthatták és hallhatták, és bocsássák meg bárdolatlanságomat, hogy elfelejtettem a mögött, a kis hangszer mögött álló Kuti Sándor cimbalom művész volt a mai Cseh Tamás band vendége. Köszönjük szépen!
1: A tavalyi harmadik felvidéki népzenész találkozó gála koncertjének első részét hallották kedves hallgatóink Táncházban című műsorunkban, s a hátralévő percekben az esemény egyik szervezője, Lakatos Róbert Brácsa művész zenekarával a Révvel játszik szlovák és magyar dallamokat a Bodrog közből. A népzenész találkozó koncertjének második részét holnap este hallhatják Táncházban című műsorunkban. Munkatársaim Strányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balog Mariannával.
1: A 2023 óta változatlan felállásban muzsikáló, 20 éves zeneakadémistákból álló kamarazenei formációban a hangszeres kíséretet többek között duda, tekerőlant, eszklarinét és ütőgardon adja. A zenekar rendszeres vendége a hazai táncházas és fesztivál helyszíneknek, de megfordultak már közép-ázsiai pódiumokon is. Ezen a héten a Bére Banda legújabb lemezéről válogatunk.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 538. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balog Marianna és Bolya Mátyás.

A lemez címe Viharsarok. A magyar nyelv értelmező szótára szerint főnév. Első jelentése népiesen a látóhatárnak az a része, ahonnan a vihar, zivatar szokott jönni. A viharsarokban nagyon sötét az ég. Második jelentése tulajdonnévként is, vagy átvitt politikai értelemben, az országnak az a része, különösen Békés, Csongrád és Csanád megye, ahol a sanyarú szociális viszonyok következtében az öntudatossá vált szegény parasság nyílt elégedetlensége nem egyszer forradalmi megmozdulásokban tört ki.

Bartók Béla 1906-ban egy családi látogatás során jutott el Vésztőre, hogy aztán itt elkészítse első népzenei gyűjtését. A tapasztalatlan, még kezdő gyűjtő módszertan hiány is gazdag és értékes anyagot dokumentált a Békés vármegyei településen. Ez egy olyan rövid, intenzív, friss csárdás táncfüzér, amelyben jellegzetes alföldi dudanóták kevésbé elterjedt variánsai szerepelnek.

0: A Bére Banda legújabb lemezéről válogattunk. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. De nem bosszantja sok bota, csápás lábú reguta a vérem. De nem látott több csillagot, csak azt, ami ott

mikor még nem voltam más, csak szegény. Volt egy bérházban egy kis szobám, akkor nagyon boldog.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzen.

lesz, kinek fájja. Hazudtad csak a szerelmet, el is tűnt, mint szép csillogó álom. De ha egyszer megtudod majd, hogy a vétke

ne szidjatok soha engem, még a szidás se érdemlem, nem tudok más lenni. Mert akinek a szíve fáj, hajnalban is

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csak rabja lettem, magamra nem vigyáztam. Én is addig játszadoztam, cicáztam, míg egyet megszerettem, annak rabja lettem.

0: szerető találunk. Nem bujdosunk azért világgá, huncuk, aki bánja most húz rá. Ezt a csárdát addig járjuk, amíg ő szerető találunk.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, ír.

semmi sem a világ. Amikor a csókja itték a számom, egyik után a másikat kívánom. Páros élet, szerelem, nincs annál szebb, semmi sem a világ.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

barna kislány a kedvesem. Benne van a szólt könyvem, meg a leszerelő levelem.

0: mérges asszony öregszik.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételein.

vígadóra házas ember lennék. Az lenne a legjobb, hogyha este haza mennék. Akasztóra, vígadóra házas ember.

0: Klikkó Rádió. Kékesen FM 99,8. A magyar zene rádiója.
1: Réten, réten, szelj a szállásig is, réten. Elvesztettem a zsebben.

szerencsérem leszek én a szeretője. Haza menne, de nincs kísérője, kalambom elkísérem leszek én a szeretője.

Dankó Rádió. Pápán FM 96,4. A magyar zene rádiója. Hogyha

lágyan. Az a hozzád szálló sóhajtásom, s vágyam. Hogy ha

az a szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké. Lám az enyém, sötét kék, még se vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szemeké,

szemelkét. De szép az a szép, akinek a szemekét, akinek a szemelkét. Az a szép, akinek a szemekét, akinek a szemelkét.

0: szeme.
1: Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd össze, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését, emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott megbeszélést Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő Súlyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok 3/4 bejutott a megjelölt szakra, 80%-uk átmenetileg támogatott képzésen tanulhat tovább. A legtöbben az ELTE-n kezdik meg tanulmányaikat, a második helyen a debreceni, a harmadikon a szegedi, a negyediken pedig a pécsi egyetem áll. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint az ágazat megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú úszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a területi vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az úszadékot pedig eltávolítják. Hajnalban rövid időre lezárták a Margit hidat tűzszerészeti munkálatok miatt. A középső pillérnél került elő egy második világháborús robbanótest az alacsony vízállás miatt. A szakemberek elszállították az eszközt. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén, ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett eltolni a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-e jövő szombat. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak, arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, másutt többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, este 14-20 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos, hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő. 6 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, derűs napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Elindul egy új nap hivatalosan, 2026. július 24-e péntek, jó tudom, már több mint 6 órája tart, egészen pontosan 6 óra 8 perce. Az Ankó Rádiót hallgatják, Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gyurmán Gábor, hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a mai reggelt is. Igyekszünk mindenből a legjobbat kínálni, érdekes és friss információkat és jó zenét. Rózsa Bokor a domboldalon, Petőfi Sándor megzenésített költeményét Balázs Árpád muzsikájával Bárány Pál László előadásában játszom majd nem sokára. A faluban nincs több kislány, csak kettő énekli majd ezt a sárdást. Nem csak Károly, a Rip van Winkle című operettből, Melis György jóvoltából Csendőfel részlet címe Csábít a tengernyi kincs. Az örök zöldek között, mert hogy lesz jó pár, a mai műsorban is hallhatnak ebben az órában egy Omega dalt, egy Szécsi Pálslágert. Megnézzük, hogy milyen időjárás várható ma és a hétvégén. Névnapos köszöntésünk sem marad el. A híres születésnaposokról pedig az óra második felében hallhatnak rövid összeállítást. Hamarosan történelmi visszatekintésünk, elsőként pedig egy andalgó, Nem voltam sohasem szomorú a címe. Szentendrei Klára énekel a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái kíséretével. Kérem Önöket, hogy tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

azt, hogy Juli a Rigó, hogy a legény egy se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró fának, apró a levele, két virágot terem a teteje, azt, hogy Juli a Rigó, hogy a legény egy se jó, valamennyi

sír. Apró pálnak, apró a levele, kék rágot terem a tepeje, azt ütüli a zsidó, hogy a legények se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró pálnak, apró a levele, kék rágot terem a tepeje, azt ütüli a zsidó, hogy a

0: ti meg én.
1: Egy perccel múlt, 7:45, jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: A világon először ezen a napon 1897-ben gyulladtak fel utcai acetilén lámpák este 8:30-kor, mégpedig egészen pontosan 21 helyen, és tudják, hogy hol? Tatán. Szintén július 24-én szövetségi szerződés kötött egymással 1905-ben II. Vilmos német császár és II. Miklós orosz cár. A cár utóbb visszavonta az aláírását és az Antant felé orientálódott. 1922-ben felkelés tört ki Nyugat-Magyarországon. Ez már inkább Horthy ellenes, sem mint Trianon ellenes színezetű volt. A mai Burgenland és Magyarország nyugati területén zajlott, volt egy első próbálkozás is már július 15-e és 27-e között. A felkelés kiváltó oka amúgy az osztrák államtanács nyilatkozata volt, amelyben etnikai elvekre hivatkozva bejelentették területi igényüket, a többségében németek lakta, de jelentős horvát és magyar kisebbséggel rendelkező Nyugat-Magyarországra beleértve Sopron városát is. Szintén július 24-én történt, de már 1923-ban, hogy az első világháborúban győztes Antant hatalmak és Törökország Lozanban aláírták az 1920-as békeszerződést módosító Törökország jelenlegi határait megszabó szerződést. 1948-ban tették közzé a kormány határozatát a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megszüntetéséről és a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem létesítéséről. Az első muszlim imát pedig 2020-ban tartották meg az Hagia Szófia Bazilikában. Ugye nagyon sokáig múzeumként üzemelt, és Erdogan török elnök rendeletével alakították át mecsetté újra a bazilikát. Amúgy 537-től 1453-ig a bizánci birodalom legfontosabb székesegyháza volt ez a gyönyörű épület. 2022-ben pedig ezen a napon Ferenc pápa Kanadában amúgy bűnbánati zarándoklatnak nevezte az útját, ismét bocsánatot kért a katolikus egyháznak a bentlakásos iskolákban élő őslakosok tragédiájában játszott szerepéért. Vissza a jelenbe, Mújkó nótáját hallhatják Huszka Jenő Martos Ferenc Bülbaba című operettjéből, Dalumadár fenn az égen énekli Kádár Szabolcs János, Berki Péter ész zenekara kíséretével.

Emelkedik a hőmérséklet, visszatér a napos idő, egészen konkrétan holnap, derűs napot és jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Vasárnap egy picikét felhősebb lesz az ég, hétfőn pedig jelen tudomásunk szerint újabb hidegfront érkezik, de ennyire ne szaladjunk előre. Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben azért egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön lehetnek futó záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. 22-28 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk ma. Július 24-én Boris, Csenge, Daniló és Tinetta napja is van. Főnévnaposaink a Kincsők és a Kingák. A Kincső Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művében, bár ott helynévként szerepel, az elképzelt őshaza magyar formájú neve, aminek a kínai változata Jókai szerint Kincseu, és ennek a névnek a forrása pedig egy ókori kínai tartomány név. A Kinga pedig a Kunigundából alakult, a Kunigunda germán eredetű női név, és két ősi germán szóból épül fel. A Kuni nemzetséget, klánt jelent, a Gund pedig harc, illetve küzdelem. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek a Szerelem első vérig című dallal szeretnék kedveskedni, Demjén Ferencet hallhatjuk.

0: padra, a kis padra.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
0: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
1: Népzene.

0: 3 perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Simón Bolívar venezuelai születésű forradalmár 1783-ban született ezen a napon. Bolívia első elnöke lett később, és ő a bolíviai fizetőeszköz névadója is. A talán máig legismertebb francia író, idősebb Alexandre Dumas 1802-ben született ezen a napon. Talán elmondhatjuk, hogy az ő három testőr történetei szerettették meg végleg velem az olvasást. Ábel Jenő, klasszika filológus, egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia levelező tagja. 1858-ban született ezen a napon, és Ernst Bloch, svájci-amerikai zeneszerző pedig 1880-ban. Szintén július 24-én született Vörös Sándor író, költő, felesége Károly, ami maga is rendkívül tehetséges és sikeres József Attila díjas költő, műfordító. 1909-ben született ezen a napon Máté Eta, a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház örökös tagja. 1931-ben egy másik legendás színész, a Jászai Mari díjas Hetényi Pál 1935-ben született ezen a napon. Jellegzetes grafikájól ismert és rendkívül népszerű grafikusunk, karikaturistánk Brenner György is július 24-én született 1939-ben. Segesvári Gabriella színművésznő ugyanazon a napon ünnepel, amikor Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, színésznő, és július 24-i születésű az egykori olasz válogatott labdarúgó De Rossi is most edzőként tevékenykedik. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Szívből kívánok jó egészséget, Isten éltesse mindannyiukat. A Rip Van Winkle című operettből hallhatnak részletet Melis György előadásában. Címe: Csábít a tengerni kincs.

Rimszkij-Korszakovot hangszerelő varázslónak hívták, aki olyan színeket, hangulatokat és különleges hangzásokat tudott létrehozni, mintha a zenével képeket festene. Derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, az ő hindu dalának feldolgozása kicsit shadowzós hangulatban. Radics Béla és az Atlantis jóvoltából csendül föl most az óra végén. 7 órakor hírek, a következő zenei óra első felvétele pedig csárdás, egészen konkrétan a Kék a búza virág kezdetű nóta. Előadója Gyűri Szabó József, Vörös Kálmán és zenekara kísér. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elrendelte a kormánya az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott megbeszélést Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő Súlyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Egy időben hozott egymással ellentétes határozatot az iráni háborúról az amerikai kongresszus két háza. A republikánus többségű alsóház elfogadta azt a kezdeményezést, amely a törvényhozás jóváhagyásához kötné a háború fenntartását Irán ellen. A felsőházban azonban egy ehhez hasonló kezdeményezés már nem kapott elegendő támogatást. Közben újabb támadássorozatot hajtott végre iráni célpontok ellen az amerikai légierő. Sorrendben ez volt a 13. éjszaka, amikor katonai létesítményekre, partmenti megfigyelő és légvédelmi állásokra mértek légicsapást. A fő cél továbbra is az, hogy csökkentsék a hajók áthaladását veszélyeztető iráni fenyegetést a Hormuzi szorosban. Túsz dráma volt tegnap Regensburgban. Egy 20 éves férfi berontott az egyik bankba, hogy kirabolja, majd több embert fogságba ejtett. A túszok egyikét megkéselte, aki később a kórházban belehalt sérüléseibe. Az ámokfutót a rendőrök őrizetbe vették. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régióba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket is veszélyeztetik. Földrengés volt éjszaka Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre. A tektonikus rezgéseket több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. Koncerttel egybekötött távcsöves észleléssel várják a látogatókat ma este a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban. A Keep Floyding zenekar a Pink Floyd űr és bolygó tematikájú számait adja elő szabadtéri környezetben, majd az érdeklődők csillagászok vezetésével megfigyelhetik az esti égbolton a Hold és a Skorpió csillagkép legfényesebb csillagának, az Antaresznek az együttállását. A jelenség szabad szemmel is látható lesz. Az időjárásról: az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak, arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, másutt többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sok felé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tiszató 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: virágot, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre.
1: Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják 2026. július 24-én. Pénteken reggel, lassan 7 perccel, 7 óra után köszöntöm Önöket sok szeretettel a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok, hogyha éppen csemegéznek, reggeliznek, egészségükre, hogyha a kávéjukat fogyasztják. Én tálcán kínálom a jó muzsikát mellé. Nyitva van a Százados úr ablaka, énekli majd Pintér Györgyi és Solti Károly nem sokára. Bazsa Mári libája ezt a csárdást Farkas Zsolt előadásában hallgathatják meg. Újra meghallgathatják a Hét Nóta üzenetét, a Születésnapodra című Andal Góth Nyári Zoltán előadásában, a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal, de jelentkezik Tótfalusi Fanni is, az Önök Érték műsorvezetője, egy újabb kedves történettel és a hozzá kapcsolt csodálatos hallgatóval, Asszony lesz a lányból, énekli Kós János. Lesz majd kirándulás egy újabb kis településre még ebben az órában, és jelentkezik dr. Juhász Katalin néprajzkutató, a Magyar Népdal Kincstárból szemezget majd, elsőként pedig hallgassuk meg együtt a következő Korda György slágert, Ha bűn, hogy várok rád a címe. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot, jó reggelt!

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Egy gyermek születésnapja a szülőknek és a nagyszülőknek talán mondhatjuk azt bátran, hogy nem egyszerűen egy ünnepnap, hanem inkább olyan, mintha ezen a napon kicsit visszafordulna az idő. Ilyenkor visszaemlékezünk arra, amikor először karunkba vehettük a gyermekünket arra az egészen feledhetetlen különleges pillanatra, amikor az addig életünk egyszerre megváltozott. A gyermekünk születésnapja pedig számunkra a saját szülővé válásunk egyfajta évfordulója is. Talán éppen ezért van az, hogy az anyuka és az apuka is sok év után pontosan emlékszik arra, hogy milyen volt az a nap, akár milyen ruhában hozták el a babát a kórházból, milyen idő volt, vagy mit érzett, mitől félt adott esetben, de hogy leginkább mennyire boldog volt. Nagyszülők számára pedig én úgy gondolom különösen megható lehet látni azt, hogy az a kisgyermek, akit egykor ők is ölben tartottak, felnőtté válva, szülővé válva, nem sokára akár nagyszülő is lehet, így egyetlen születésnapban egészen egyszerűen több nemzedék története kapcsolódik össze. És talán ezért olyan szép egy születésnapi köszöntő, amikor egy szülő vagy nagyszülő szívében megszületik a gondolat, és utána jó kívánságá válik, amikor azt mondjuk, hogy boldog születésnapot. Ez nem csak egy szép mondat, egy kedves gesztus, hanem egy mély, ösztönös, a lelkünk mélyéről fakadó, mondjuk így, kérés, kívánság, egyfajta ima. Most Nyári Zoltán előadásában hallgatjuk meg a születésnapodra című nótát Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséretével.

pazsamári fehér alsó szoknyája. Kettőt lépett utána, sáros lett a pazsamári fehér alsó szoknyája. Ez a csárga, de hangos, pazsamári, de hangos, mit ér a gonoszsága, a válba leesett a fehér alsó szoknyája. Mit ér a gonoszsága, a válba leesett a fehér

0: Klasszikó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója. Zenés történetek Faragóval.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Faragó Margit így ír a levelében. Legkedvesebb emlékeim a falumhoz köthetőek. Jó nagy mulatságokat tartottak annak idején, lehetett esküvő, születésnap, keresztelő. Mindig volt valami ok a jó kedvre. Én még kislányként sertepert éltem egy ideig a mulatozó felnőttek között, aztán

0: Agybadugtak. De sosem felejtem el, a falu nótafája, az öreg Józsi bácsi, amikor már bemelegedett az ünneplésbe, mindig dalra fakadt. Az egyik kedvenc nótáját szeretném most újra meghallgatni.
1: Önök érték kukac.zuna.tv.hu, az e-mail cím 1037 Budapest Kunigundútja 64, a posta cím. Várja a szerkesztőség a további történeteket és kéréseket. Fanni, köszönjük szépen, jövő pénteken találkozunk ismét. A nóta pedig az asszony lesz a lányból, előadója Kós János, ifjabb Sánta Ferenc és zenekar a kísér.

0: ahova jobb, mint a dat, olyajaj, csak ne nagyon szép.
1: Dankó Rádió. Nagymarosan FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: 7 perc elmúlt, 7:30, jó reggelt!
1: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Kalocsa városa Bács-Kiskun megyében, a Duna mellett találjuk, a megye nyugati oldalán, nagy területű körzet központja, egészségügyi, oktatási, kulturális és gazdasági téren is. A megye és a Délalföld amúgy legkisebb közigazgatási területű városáról beszélünk. Az 51-esen tudjuk a legkönnyebben megközelíteni, Hajdan vonattal is el tudtunk ide utazni, egészen 2007-ig talán, akkor szűnt meg a személyszállítás a szárnyvonalon. Kalocsa vasútállomást érintően tervezték korábban kiépíteni a Dunapatlaj-Kalocsa-Baja vasútvonalat is, ám ez soha nem valósult meg, legalábbis eddig. A Dunaparti település, a kalocsai paprika, a jellegzetes papucs és a híres kalocsai himzés és pingálás otthona jelentős történelmi múlttal is büszkélkedhet. A területén talált legrégebbi régészeti leletek egy Krisztus előtt 300 körüli kelta település nyomait idézik. A honfoglalás után Árpád fejedelem szállás helye volt. Egyes kutatások azt igazolják, hogy Gézáig ez a település volt a fejedelmek székhelye. Később az uralkodói központ Fehérvárra és Esztergomba költözött, de Szent István számára Kalocsa továbbra is fontos maradt. Ennek bizonyítéka, hogy az elsők között hozott itt létre magyar püspökséget, és a közeli Halomdombján királyi kúria is volt. Kalocsa életében nagy törést a török megszállás jelentett, először 1529-ben foglalták el a várost, de akkor még távoztak. Utána többször gazdát cserélt Kalocsa, hol a Habsburg párti csapatok, hol a János király oldalán harcolók tartották megszállva, ez jelentős pusztítással járt. Végleg 1543-ban foglalták el a törökök, ekkor az egyházi intézményekkel együtt a lakosság jelentős része a felvidékre, másik része a környező mocsarakba menekült. A megfogyatkozott lakosság mellé a törökökkel jött délszlávok telepedtek le. Fejlődésnek valamikor az 1750-es évek után kezdett indulni, ekkor nőtt meg azoknak a polgároknak a száma, akik nem konkrétan mezőgazdasággal keresték a kenyerüket, gyarapodott a kereskedők és az iparosok száma is. Megalakult az első kalocsai cég, a Csizmadiáké, ez egészen pontosan 1737-ben történt. A 19. században több nagy elemi csapás, árvíz és tűzvész is érte a várost, melynek település szerkezete is megváltozott, amikor a Duna szabályozása megtörtént. Az 1848-49-es szabadságharc bukása után a csapatok végleg megszállták a várost, és Pest-Pilis-Solt vármegye három kormány biztosságának egyik székhelyévé tették. Ez újabb változásokat hozott, nagyobbak lettek az iskolák, több tanárt alkalmaztak, megszervezték az önálló fiú- és lányosztályokat, ugyanakkor a híres piarista gimnázium visszafejlődött. A 19. század második felében a kiegyezés után kibontakozó gazdasági fejlődés elkerülte Kalocsát. Ennek egyik oka az volt, hogy a nagy vasútépítések is elkerülték a várost, így nem kapcsolódhatott be az ország gazdasági vérkeringésébe. Csak valamikor a 19. század utolsó évtizedétől, illetve a 20. század elején indultak nagyobb arányú középítkezések. Jött az első, majd a második világháború, és más magyar egyházi központokhoz hasonlóan Kalocsa is a lassú visszafejlesztés sorsára jutott. Az államosított egyházi iskolákat megszüntették, vagy más középiskolává alakították át. A megszüntetett törvényszék épületébe például börtönt, az egykori jezsuita rendházba pedig fiúnevelő intézetet telepítettek. A város határában katonai repülőtér, a városban két laktanya épült, és az egykori iskola városból ilyen katonai garnizon lett. Természetesen a mezőgazdaság és az ipar szerkezete is teljesen átalakult. Létrejött a kalocsavidéki fűszerpaprika és konzervipari vállalat, a malomipari vállalat, és még sorolhatnánk. Aztán az 1960-as évek elején felgyorsult a fejlődést, kialakult az ország egyik legjelentősebb fűszerpaprika termesztési körzete, erőteljesen fejlesztették a paprika és a gabona feldolgozást, mellette a tejipart is, és több könnyűipari üzem alakult Kalocsán. Az infrastruktúra fejlődése pedig valamikor a 90-es évektől gyorsult fel, ekkor kezdték el a belváros rekonstrukcióját is, így mentesítve a belvárost az átmenő gépjármű forgalomtól, Ez lehetővé tette, hogy sétáló utcává alakítsák át a Szent István Király út középső szakaszát, én biztos, hogy itt kezdeném, a város megismerését. 2000-ben készült el a sétáló utca, itt helyezték el Kalocsa 7 jeles érsekének a szobrát is. Ezt egy gyönyörű díszkút zárja le, ezt a szoborsort. Érdemes ellátogatni a Nagy Boldogasszony főszékes egyházba. Messziről látszanak már, amikor közeledünk a településhez, az ezeréves érsekség főszékes egyházának égbetörő tornyai. Kalocsán feltétlenül érdemes az érseki kincstárba is bekukkantani, nagyszabású felújításon esett át, és régészeti feltáráson is. Az érseki palota keleti szárnának díszes könyvtár termében egy csaknem 20 ezer kötetet számláló magánkönyvtár különleges és ritka példányokkal várja a látogatókat. A Kalocsa szíve program keretein belül valósult meg a Hagyományőrzők házának létrehozása. Ez a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület gondozásában működik, és az általuk gyűjtött népi eszközökből, különböző tárgyakból összeállított kiállítás mellett színvonalas programokkal, népszokásokhoz köthető foglalkozással várja az érdeklődőket, és ott van még a Viski Károly Múzeum, szintén egy csodálatos néprajzi gyűjtemény, textíliákkal, bútorokkal, cserépedényekkel, illetve a népművészeti tájház, a kalocsai sárközre jellemző kialakítású, csaknem 250 éves házban rendezték be a Tompa Mihály utcában. Érdemes ezt is megtekinteni. És idén éppen 20 éves jubileumát ünnepli a Mezei Virágok Népdalkör. Vén Ferencné Szabadi Magdolna vezetésével gondozza Kalocsa és környéke zenei hagyományait, népdalait. Nos, őket is hallhatják majd énekelni abban a kis videóban, amit műsorunk után napközben teszünk föl a Dankó Rádió közösségi oldalára, érdemes lesz majd ezt is megnézni, mint ahogy Kalocsát felkeresni, akár több éjszakát is itt tölteni, napközben nagyokat sétálni, beszélgetni, ismerkedni a kalocsaiakkal, akiknek köszönöm, hogy egyre többen a Dankó Rádiót választják. Önöknek szól a folytatásban részt, tehát Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből, Kalmár Magda előadásában ez a Rózsám, viruló kis rózsám.

reggel, derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Nem sokára a Magyar Népdal Kincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató rövid összeállításunkban, addig a Jereb Együttes Szerencsés Flótások című felvételét hallhatják 1961-ből. 8 órakor hírek, utána a következő zenei óra Szűcs Judit, Járd el a Zorba dalát című slágerével indul, tartsanak velem továbbra is.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Folytatjuk Tóth Lilla, debreceni hajdúböszörményi népzenész, népdalénekes népzenetanár és népzenekutató egyedülálló Zeng a lélek című programjának bemutatását. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programjának keretében a most lezárult tanévben a 10 alkalomból álló kurzus résztvevői Pap János hagyatéka alapján a gyűjtő szülőfaluja Nyírábrány népdalkincsével ismerkedtek Tóth Lilla vezetésével. Dr. Pap János etnográfus az 1950-es évektől kezdve módszeresen lejegyezte és később magnetofonnal is rögzítette szülőfaluja Nyírábrány népdalait és szokásait, majd körüljárta a teljes felső Tiszavidéket is. Tóth Lilla, aki ezt a gyűjteményt feldolgozta, a Zenetudományi Intézet online adatbázisai között létrehozta a Pap János hangfelvételeit tartalmazó, szabadon hozzáférhető archívumot, amely egyben a kurzus első évének tananyagát is képezte. A válogatás szerkesztésénél fontos szempont volt, hogy a nyírábrányi dallam és szövegkészlet sokszínűségét megtartva hallgatásra, tanulásra alkalmas minőségű felvételek kerüljenek ki. A tematikus csoportokba rendezett példatár egyik célja, hogy ezek a nagy közönség számára eddig ismeretlen népdal változatok az oktatás és a táncház mozgalom résztvevőinek repertoárját gazdagíthassák. A példatárban éppen ezért hangsúlyosan jelennek meg a népi játékok és a szokásdalok. Utóbbiakat az óvodások, kisiskolások is könnyen megtanulhatják.
1: Most viszik iborkán egy ányát, bíborba, bársomba, gyöngyös koszoróba. Már nem innen elmehetek, vissza többé nem jöhetek, iborkán egy agyon is fenn jó estét. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, bújjatok át rajta.
0: A példatárban a népi játékok mellett párosítók, katonadalok, lakodalmi dalok, jelesnapi szokásdalok, pásztor és betyárdalok, rabénekek, balladák és lírai dalok is szerepelnek, tehát mindenki a saját habitusa, igénye szerint válogathat. A kurzus résztvevői számára külön motivációt jelentett a tanuláshoz, hogy a dalokból Tóth Lilla tematikus összeállításokat is szerkesztett, melyeket a tanév végén a Nyírábrányi Gála koncerten közönség előtt is bemutathattak. A rendezvényt a gyűjtő özvegye és lánya is megtisztelte jelenlétével. A műsorban fellépett a helyi Rozmaringok énekegyüttes Sarkadi Ács Erzsébet vezetésével, valamint Debrecenből a Liget óvoda Gyöngybokréta néptánc csoportja Szilágyi Judit és a Pende énekegyüttes család Sáriné Szebenyi Judit vezetésével. A vonos zenei kíséretet a Törkölyi Zenekar biztosította, Szikszai Karácsony Anna népi furuján, Ladányi Benedek pedig citerán játszott. A több mint 50 szereplős gálaműsort a Törkölyi Zenekar Táncháza követte. A zenekar közreműködésével az egyik próba felvételének részletét halljuk.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló.
2: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá Cigány hallgató.

0: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését, emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral a Fidesz elnökével is. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Az intézkedés különösen azoknak jelenthet segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Kinevezte a Klebelsberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. A tanár végzettségű Sinka Edith több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba, közölte Lannert Judit. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Francia filmnapokat tartanak mától Budapesten a Tabán moziban. 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Vígjátékok, romantikus alkotások, drámák és családi filmek egyaránt szerepelnek a kínálatban. Lesz külön gyerekszekció is, ahol hétvégén a francia gyermekirodalom legnépszerűbb figurája, a kis Nicolas filmjeit vetítik. A fővárosban vasút építési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Az időjárásról napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. 8 óra 4 perc.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 24-e van, péntek, 8 perccel múlt, 8 óra a mikrofonnál. Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük. Azon kedves hallgatóinknak mondanám, akik mostanában kapcsolódtak a Dankó Rádió hallgatásába, külön köszöntöm Önöket, és hálások vagyunk ezért, hogy megadták nekünk a bizalmat, igyekszünk majd ezt megszolgálni. Mondom is, hogy mire számíthatnak ebben az órában. Egészségpercek, nem sokára. 3:49 környékén főzőcskézünk valami finom nyári eledelt. Reggeli világzenénk a napos oldal felvétele lesz. Tolcsvai László Bródi János szerzeményének a Sajnálom, hogy így esett című dalnak a feldolgozását hallhatják. A nóták között felcsendül a Jaj, de szép kék szeme van magának kezdetű Andalgó Egri József előadásában, vagy a Maros vize folyik csendesen, Benedek Fikatalin énekel, és hallhatnak részletet a Sztárcsinálók című musicalből is, Nagy Anikó jóvoltából. Elsőként pedig már is egy csárdás, Egyasszonynak 9 a leánya, 60 kis gyöngy énekel, ifjabb Sárközi Lajos és zenekar a kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: 7 perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Ma még kifejezetten kellemes lesz délután is az idő, de újra visszatérnek a 30 fok fölötti maximumok majd. Hétvégén is lesz már nagyon meleg, a nyári hőség viszont bizonyos gyógyszerekkel kombinálva komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, akár hőgutánt is okozhat. Egy részletes cikket olvastam a weborvoson, annak néhány megállapítását szeretném kiemelni, konkrétan azokat a gyógyszereket vagy gyógyszertípusokat, amikkel nagyon kell vigyázni ilyenkor. Itt vannak például a vízhajtók, ezek ugye folyadék és sók ürítését fokozzák, meleg időben természetesen ezáltal könnyebben vezethetnek kiszáradáshoz, szédüléshez, akár még eleséshez is. Ott vannak a vérnyomás csökkentők, ezek több ponton is közrejátszhatnak. Egyrészt ugye tompítja a szomjúságérzetet, a bétablokkolók mérséklik az izzadást és a bőr érválaszát, míg más csoportjaik hőségben túlzott vérnyomás eséshez vezethetnek. Nos, ha valaki például vízhajtót és vérnyomás csökkentőt is szed együtt, akkor a hatások erősíthetik egymást. Aztán ott vannak a pszichiátriai kezelésben alkalmazott antipszichotikumok, illetve bizonyos antidepresszánsok, ezek szintén a testhő szabályozásába szólhatnak bele, a gyulladás csökkentő fájdalomcsillapítók pedig a kiszáradás kockázata mellett a vesét is terhelik, az éberséget fokozó, élénkítő szerek pedig magát a testhőmérsékletet is emelhetik. Na és nem csak a szervezetünkkel van gond, hanem maga a készítmény is károsodhat a nagy melegben. Az inzulin, az adrenalin tartalmazó injektor, illetve az inhalátorok hőben veszíthetnek a hatásukból, különösen, hogyha mondjuk kocsiban vagy közvetlen napon felejtjük őket. Néhány antibiotikum és gombaellenes szer pedig egészen egyszerűen a bőr fényérzékenységét fokozhatja, így ilyen esetben, hogyha ezt szedünk, akkor erősebb naptej és fedőruházat alkalmazása javasolt. A megoldás azonban persze nem a különböző gyógyszerek önkényes elhagyása, hanem inkább a kezelőorvosunkkal vagy a gyógyszerészünkkel beszéljük át, hogy melyik szer igényel forró időben mondjuk nagyobb odafigyelést, és ilyenkor nagyon fontos a tudatos folyadékpótlás, a gyógyszerek helyes tárolása, és hogy a legmelegebb napokon éberebben figyeljük a korai figyelmeztető jeleket, például a szédülést, zavartságot, vagy egy megmagyarázhatatlan, szokatlan fáradtságot. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Bősi Szabó László énekel a folytatásban, ez a Fekete Szem éjszakája, Báder Ernő zenekara kísér. Fekete.

Hamarosan egy különleges finom kukoricalevest készítünk a Dankó Rádióban. Delis napot, jó reggelt kívánok! Jó, főzni kell, de nem fogunk nagyon sokat állni a konyhában. Utána lehűtve egészen különleges végeredményt kapunk. Nos, amíg lélekben felkészülünk, hallgatunk nótákat, népi muzsikát, utóbbi Szvorák Katalin és Kozák József előadásában moldvai csángó dallamok csendülnek fel, tudják, tematikus hétvégénk főszereplője Szvorák Katalin lesz. Most pedig jöjjön Bangó Margit felvétele a Dankó Rádióban.

0: Az imént Szórák Katalint hallhatták, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes előadó művész lesz tematikus hétvégénk főszereplője, és nem csak a felvételeiből tallózunk, hanem egy korábbi interjúból is hallhatnak majd részleteket, melyben a gyermekkorát és pályafutását is felidézi. 2:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Kukorica krémlevest készítünk, ráadásul egy kis szalszával megbolondítva. Mondom már is a hozzávalókat, 2-3 doboz kukorica, ez egy olyan 4 főre való adag, vagy 2 főnek 2 napig fogyasztható, 1 fej vöröshagyma, 2 evőkanál vaj, 2 gereszt fokhagyma, 1 bő fél liter inkább 6 deci alaplé, 2 deci habtejszín, 1 lime, sóbors és 1 evőkanál kristálycukor. A szalsza, ami elhagyható, de nagyon finom, hogyha elkészítjük, 2 darab paradicsomból, 1 kígyóborkából, 1 piros kaliforniai paprikából, 1 fej lila hagymából készül, megbolondítatjuk még friss korianderrel, 1 csokorral, 1 kevés olívaolaj, 1 lime, só és bors köl hozzá. Először érdemes felolvasztani a vajat egy lábosban, rajta megdinsztelni a finomra vágott vöröshagymát, mehet bele az aprított fokhagyma és a kukorica is, együtt érdemes pirítani egy olyan 2-3 percig, utána felönteni, és 1/4 órán keresztül kell csak főzni, hogy az ízek összeérjenek, utána mehet bele a habtejszín, és egy turmixban teljesen simára turmixoljuk. Belecsavarjuk a lime levét, beállítjuk az ízét sóval, borssal és cukorral, utána pedig várjuk, hogy teljesen kihűljön, ezután pedig legalább 1 órára érdemes hűtőbe tenni, a szalszához pedig szépen kockákra vágjuk a paradicsomot, uborkát, paprikát, hagymát, hozzáadjuk a finomra vágott koriandert, az olívaolajat, rácsorgatjuk a lime levét, és ízesítjük sóval, borssal. A jól lehűtött levest pedig tányérokba szedve a tetejére kanalazunk egy keveset a szalszából, és azonnal tálaljuk, és jó étvágyat elfogyasztjuk. Jó muzsikát kínálok mellé, most jöjjön Várkonyi Mátyás Miklós Tibor Sztárcsináló című műzikeljéből részlet. Fekete könnyeket sír az ég a címe, előadója Nagy Anikó.

Sirvani Tamás felvétele zárja ezt a zenei órát a Dankó Rádióban. Derűs napot kívánok. 9 órakor hírek, a következő zenei óra pedig Csárdással indul. Csicsak Rózsám, Lukács Anita és Vadán Zsolt felvételét hallhatják, a kísérletet Balázs Tamás és zenekara adja.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cutor Zoltán zenész, előadó művész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az egyik legikonikusabb szerzemény, a Mikor születésének története, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Nyers és a Belmondó zenekarokban töltött hosszú évek után hogyan született meg vendégünk első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felső vezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott megbeszélést Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő Súlyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta a hivatal munkatársait, annak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Ukrajna folytatta a légitámadásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket. Már a virradóra a leningrádi régióból jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen 3-an megsebesültek. Közben újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren, a román partokhoz közel. Feltehetően tengeri drónnal ütközhetett, vagy tengeri akna robbanása miatt rongálódott meg. A legénységből nem sérült meg senki, és a hajó is folytatni tudta útját. Spanyolországban vészhelyzetet hirdettek 3 régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Castilla és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Azt egyelőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés, több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés. Európai segítséget kérte az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légiutasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légi katasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Ma kezdődik a Művészetek Völgye Fesztivál a Balaton felvidéken. Jövő vasárnapig több ezer program várja az érdeklődőket Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánd Petenden. A megnyitón avatják majd fel a rendezvény kortárs képzőművészeti gyűjteményének új darabját, Szilágyi Csilla Mikrokozmosz című köztéri alkotását. Idén külön programsorozatot szerveztek a fesztivál létrejöttét kezdetét bemutató eseményeknek. Előadásokon, valamint archív fotókiállítással és vetítésekkel idézik fel az 1989-ben indult Kapolcsi Művészeti Napok történetét. Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. 9 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Július 24-e van, a 2026-os esztendőben 6 perccel múlt 9 óra. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telt ma is a reggelük a Dankó Rádióval. Bízom abban, hogy velem tartanak a folytatásban is. Nóták a folytatásban, a Hallod Rózsám Katika, Karcagi Nagy Zoltán előadásában, a Nem zörög a haraszt kezdetű csárdás, Szeredi Krisztina énekli, utána pedig Örökzöld minden mennyiségben, Zalatnai Sarolta, Gergely Róbert, Vámosi János, vagy éppen az Apostol Együttes egy-egy legendás felvétele, és hallhatnak majd Dankó Klubos Örökzöldek egy cigányzenekari kísérettel. Elsőként pedig részt vett Fénye Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjéből, Oda vagyok magáért énekli Csengeri Attila, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

8-ason Devecser térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Félpályán halad a forgalom a 92-es kilométernél. A Forma 1 miatt pedig nem csak az M3-as, de a 3-as főút közlekedését is befolyásolja majd a különböző terelés, lezárások. Egyrészt fontos tudni, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni a pályát. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében, de én sokszor tapasztalom még Fót környékén is, hogy jelentősebb torlódások alakulnak ki, viszont esetenként rendőrök fogják irányítani a forgalmat és segíteni a biztonságos továbbhaladást. Vigyázni kell a megnövekedett gyalogos forgalommal is Mogyoródon és környékén. Az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek a szakemberek. Jó utat kívánok! A folytatásban örök zöldek a Dankó Rádióban. Zalatnai Sarolta és a Miért mentél el?

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Közeledünk lassan-lassan 10 órához. Ma is lesz aranylemezek, 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei szólnak. Tölgyi Kriszta pedig képzeletbeli időgépével leparkol 3 dal erejéig. Abban az évben, amikor nem jutott ki a magyar válogatott a világbajnokságra, amelyet végül az NSK nyert meg, viszont a Rubik kocka feltalálásának évéről beszélünk, Budapesten pedig a Vörösmarty téren egészen pontosan felszerelték az első parkolóórákat. Ez 1974-ben történt, a 3 dal pedig a Mondd, hogy nem haragszol rám a fonográftól, Gyöngéden ölelj át, Korda György slágere, Kovács Katitól pedig a Találkozás egy régi szerelemmel. Izgalmas lesz a mai műsor is. Természetesen örökzöldek most is a folytatásban. Psota Irént hallhatják. A dal címe Én mellettem elaludni nem lehet.

Számtalan oldalról meg lehet fogni a Dankó klubok az élő koncertek jelentőségét és az emberre gyakorolt hatását, akár a közönség, akár a művész oldaláról nézzük, de is napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. De lényegtelen az, hogy a rádió hangja válik ilyenkor élővé, amikor találkozunk önökkel. A közönség hallgatóiból pedig már inkább közösség, a művész pedig előadóból egy személyes ismerőssé válik. És ilyenkor, amikor felcsendül egy jól ismert dallam, akkor egyszerre érezheti az ember azt, hogy vannak dalok, amelyek nem csak megszólalnak, hanem egészen konkrétan összekötnek bennünket, és egy közös élmény részét képezik. Nos, jöjjön három ilyen koncertfelvétel a folytatásban. A Próbálj meg lazítani Hofi Géza, mára már mondhatom klasszikussá vált slágerét, Kocsis Tibor előadásában hallgatjuk meg, utána Tabáni István énekel, a dal címe Mondd, miért szerezte mást, most pedig Berkes János előadásában a Küldök néked egy nápolyi dalt, Baranya István énekel a kísérletet.

hogy mitől a legbátrabb falu kercaszomor, nem sokára megtudhatják, de is napot kívánok, a Donkorrádiót hallgatják. Vas értéktárának egyik büszkesége kercaszomor hősies kiállása. Erről Vármegyéről, Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában hallhatnak többet Vecsei H. Miklós színművésztől a Stúdió 11 felvétele után. 10 órakor a híreket követően pedig indul Aranylemezek című műsorunk Tölgyi Krisztával. Majd jó ebédhez szólanóta várja önöket Budai Beatrix. 2 órától kívánságműsor, Szívküldi szívnek szívesen, Gáz Zoltán műsorvezetésével. Szórák Katalin lesz tematikus hétvégénk főszereplője, nem csak a felvételeiből válogatunk, hanem korábbi interjúk részleteit is hallhatják majd, melyben jobban megismerhetik a csodálatos Kossuth és Liszt Ferenc díjas művész. Reggelente pedig Nádas Györgyel ébredhetnek. Hétfő reggel várom majd én önöket ismét a Donkorrádióban, megköszönve egész heti kitüntető figyelmüket Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében is. Szép hétvégét, Deris napot Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Vas.
1: Ezer éves kötelesség. A legbátrabb falu. A község honlapján ez olvasható. Kercszaszomor a Nyugat-Dunántúli régióban Vasvár megye déli részén található. A 245 lakosú község a Kercszapatak völgyében húzódik 5 km hosszan, 1287 hektár területen. A történelmi őrséghez tartozó Kercza és Szomoróc 1942-es egyesítésével jött létre a mai település. Mindkét falu lakói az első királyaink által az ország határvédelmével megbízott őrök utódai. Ezt a hagyományt még a 20. században is őrizték. Egyedül a Kárpát-medence községei közül fegyverrel szálltak szembe a betolakodókkal. Bátor tettüket az országgyűlés törvénybe iktatta. A településnek a Communitas Fortissima, legbátrabb község címet adományozva. A trianoni békediktátum Vasvár megyét is megcsonkította. Az új határ idegenbe taszította ezt a vidéket. 1920. augusztus 1-én a helyi lakosság fellázadt a döntés ellen. Az akció 23 órakor indult, a Kerca községben állomásozó határőrség vezetője Rankai József hadnagy vezetésével. Serege 17 határőrből és a hozzájuk csatlakozó 23 kercai és szomoróci gazdából állt. A magyarok kiverték a jugoszláv megszállókat. Hazaszeretetük láttán a Határ Megállapító Bizottság úgy döntött, hogy Szomorócot vissza kell adni Magyarországnak. Így a falu 1922. február 9-én hivatalosan is visszatérhetett az anyaországhoz.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit Tudon. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá Cigány hallgatók.

0: férjével, Rostás Mihály Mazsival, Adankó Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől, a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalt a miniszterelnök tegnap a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Az agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológia, a jog, a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat, az egyeztetéseket folytatják. Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben, a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóságnál. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszttérképpel, folyamatosan mérik a határértékeket, és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. Földrengés volt éjszaka Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre. A tektonikus rezgéseket több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos, a hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
2: Aranylemezek.
4: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai változatos kínálatból néhány dalcím ízelítőképpen. Írtam a bátyámnak egy dalt. Azok a szép napok, álmodj királylány, éjjel az omnibusz tetején, homok a szélben, titkos szerelem, gyöngéden ölelj át, nem születtem grófnak. különös éjszaka, Csók király, Nem az a fontos, az ember hány éves, Gyöngyhajú lány és a szerelem vonat. Demjén Ferenc énekel, jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Egy világsláger, a Those Were The Days magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket, amit Tardos Péter magyar szövegével, Azok a szép napok címmel 1969-ben énekelt el Harangozó Teri.

0: A 80-as évek egyik legnagyobb slágere Szomorú apropóból született. A II. Világháború után évtizedekig nem voltak szépségversenyek Magyarországon, de aztán 1985-ben megrendezték a Miss Hungaryt, amelynek döntőjében a koronát egy fonyódi gimnazista Molnár Csilla Andrea fejére helyezték. A fiatal lányra azonban túl nagy nyomás nehezedett, és sok olyan méltatlan helyzetbe került, amivel nem tudott megbirkózni. Két héttel ezelőtt volt éppen 40 éve, 1986. július 10-én, hogy a fiatal szépségkirálynő tragikus halálhíréről értesült a hírekből az ország. Az ő emlékére született az Álmodj királylány című dal, amit Homonyik Sándor énekelt, aki akkortájt a Rock Színház előadásaiban játszott, melynek egyik igazgató alapítója Miklós Tibor dalszövegíró volt. A mára örökzöldé vált dal születésének történetét is elmesélte Homonyik Sándor, amikor tavaly májusban Nádas György vendége volt Jó pihenés című hétvégi reggeli magazinunkban.
1: 1987-ben találkoztál Mennyhárt Jánossal, aki a V-motorok együttes gitárosa volt. 1988-ban meg is született az Álmodj királylány című dal, amely Mennyhárt János zenéje és Miklós Tibor szövege. De ennek a létrejöttében te neked nagyon nagy szereped volt.
2: Amikor találkoztam a Mennyhárttal, ő szenzációs gitáros volt a V-motorokban, és már írt nagyon jó dalokat a Demiénnel, és megvettem tőle a gitárt, mert úgy a színházban is úgy gitározgattam, és azt mondta, az apád fülem, te miért gitározol, miért nem énekelsz? Hát mondom, ahhoz dalok kellenének, jó szövegek, hát azt írok én neked egy dalt, csak szövegírót keresünk hozzá, mert ne a Demién írja, mert akkor nagyon V-motorokos, és na. Tehát mondom, hát a Miklós Tibi. Jó, szóval nem dolgoztam a Tibivel, adjuk oda a Tibinek. Odaadtuk a Tibinek, volt egy kis megbeszélés, első találkozáskor a Tibi mondta, hogy királylány. És mondta, jó, ez írd meg, ez a refrén, már jó. Aztán még kiutaztak Kanadába, mennyiség, hazajött, és mondta, na, kész a szöveg. Egy-két csiszolgatás volt még hátra a talon belül, azt mondta, gyorsan vegyük fel, ez akkora sláger, ez még élsz mindig, Álmodj királylány leszel. Igaza lett.
0: Homonyik Sándort hallották, most pedig az aranylemezekben következzék a tragikus sorsú szépségkirálynő Molnár Csilla Andrea emlékére az Álmodj királylány című.

Idén volt éppen 100 éve, hogy 1926. február 27-én a Városi Színházban bemutatták Cerkovics Béla és Szilágyi László Csókos asszony című operettjét, amit azóta is töretlen sikerrel játszanak a színházak. Ami nem is csoda, hiszen gyakorlatilag nincs is a darabban olyan dal, ami ne vált volna örökzöldé. Ma az Éjjel az Omnibus tetején címét idézzük fel belőle az aranylemezekben a Bohém Ragtime Jazz Band feldolgozásával.

aranylemezekben a 90-es évek első felének meghatározó rockzenekara a Tátrai Band Titkos Szerelem című dalát hallgatjuk meg már is, amit Tátrai Tibor, Pál Völgyi Géza és Kovács Tamás írt. Előttük azonban az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon harmadik helyezéssel végzett Homok a szélben című rockballada hangzik el, melynek szerzői Balázs Fecó és Horváth Attila voltak, és a korál adta.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most a 70-es évek közepére látogatunk el. 1974-ben született Szörényi Levente és Bródi János Mondd, hogy nem haragszol rám című dala, amit a fonográf adott elő. Az 1973-as Oscar-díj átadón tarolt a Keresztapa című film, amely 11 jelölést kapott, és 3 kategóriában el is nyerték a rangos elismerést az alkotók. A zenéjét komponáló Nino Rota ugyan a jelölést ezúttal nem tudta aranyszobrocskára váltani, de a film szerelmi témája óriási sláger lett. Nálunk Váradi Zsuzsa magyar szövegével, Gyöngéden ölejját címmel Korda György énekelte el 1974-ben, és tette feledhetetlen örökzöldé. Válogatásunk végén pedig Gábor Espál és Szenes Iván Találkozás egy régi szerelemmel című szerzeményét hallhatják, amit először 1975-ben a Made in Hungary rádiós dalversenyen adott elő Kovács Kati, és a produkciójáért előadói díjjal tüntette ki a zsűrit.

Az Atlantis együttessel átrollerezzük a mai örökzöld zenei összeállításunk első részének végét, de 11 óra után pár perccel Komár László és Aracki László felvételeivel már indítjuk is az aranylemezek második részét itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt, a többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést, emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. Magyar Péter miniszterelnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy a folyamatosan romló közbiztonság miatt 30 napos rendőri akciót indítanak Budapesten. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezre jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Eltörölni a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A pártelnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett. A kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelesítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalni a Momentum szerint. Az Agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen, az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt. A nem megfelelő kerítés miatt három zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Spanyolországban vészhelyzetet hirdettek három régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Az egyelőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés, több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. Itthon országszerte napos, gomoly felhős az idő, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tiszató 25 fokos, a hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő. 11 óra múlt, 4 perccel.
0: Aranylemezek.
5: További kellemes délelőtöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Presser Gábor és Juhász Sándor Ó, csak a hajnal jönne már című szerzeményével megyünk tovább, amit 1980-ban az Áldozat című filmben énekelt el Komár László. Utána pedig Aracki László adja elő a Nem születtem grófnak című dalt, amit az azonos című zenés darabhoz írt Pályer András és Esnagy István a Dériné Színház számára 1968-ban.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A nagypapám egy tűzoltó őrmester volt, gödörgette kackiás bajuszát. A nagymamám a szekrényében őrizgette

90-es évek fiataljai, vagyis a mai 40-es, 50-es korosztály tagjai közül sokan a Csini Baba című filmben hallották először a szüleik, nagyszüleik kedvenc dalait, egészen pontosan azok feldolgozásait. A táncdalkorszak slágerei új lendületet kaptak, és ismét népszerűvé váltak Tímár Péter zenés vígjátékának hatására. Köztük volt Sárosi Katalin egykori nagyslágere, Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor Különös éjszaka című dala is, ami a Csini Babában Czerovszky Henny előadásában hangzott el. Utána pedig a legelső 1961-es Tessék választani rádiós dalverseny egyik győztes dalát hallgatjuk meg az aranylemezekben. Mégpedig Havasi Viktor és S. Nagy István Micsoda nagyszerű dolog című szerzeményét Kós János és a Magyar Rádió tánczenekara előadásában.

Veszményi Viktória 1981-ben berobbant a Vidéki lány vagyok című dallal, de már nem volt pályakezdő, hiszen előtte is aktív részese volt a hazai könnyűzenei életnek, és több slágert is énekelt. Sikeres volt például az Egy rozog a ház című dal, amit Laci Norbert és Demjén Ferenc írt neki, és a Bergendi Együttes kíséretével készült az aranylemezekben már is hallható 1975-ös felvétel.

Steffi Péter felvétele után maradunk még az érzelmes melódiáknál az aranylemezekben. A Neuton zenekar alapítói Pásztor László és Galácz Lajos szerzeménye az Egyszer véget ér az út után visszakanyarodunk a korai táncdalkorszakba, amikor Bodor Barnabás és Győri Tibor Régi óra halkan jár című dalát Kovács Erzsi énekelte el.

lent a föld lapos, s fent a csillagok. Alattunk lent az ördögök, felettünk fent az angyalok. Így játszadoztak az emberek, éltek és álmodtak, mi mást lehet. De néhány kíváncsi ezek felett valami újat keresgetett, mert nem hitte el, hogy nem lehet. A korong széléig merészkedett. Hátukon egy-egy nagy hátizsák, s csak gyűlt bele lassan az igazság, mely súly alatt a korong szélei elkezdtek lassan.

egy helyre került a sok kíváncsi. Most együtt kell valami jót csinálni. Mert az angyalok fáztak az űrben fent, az ördögök unták a pokolban lent. Hát összegyűltünk a felszínen, hisz békésen elférhetnénk.

Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szívvel legyen fiatal. Ezt az örökérvényű igazságot a legendás Seres Rezső vetette papírra, és saját zongora kíséretével játszotta egykor a vendégeknek a kispipában. A kortalan örökzöld különleges hangszerelésben hangzott el 2024-ben a Dankó Gálán a Magyar Zeneházában, amit az ott készült koncertfelvételről fel is elevenítünk az aranylemezekben. Az alkalomra kibővített zenekart ifjabb Sárközi Lajos hegedűművész primás a Dankó Rádió cigányzenei díjának első kitüntetettje vezette. A könnyűzenei együttest pedig Kovács Erik zongoraművész irányította. A sanzont Soltész Rezső énekel.

Zöld klasszikusok a Dankó Rádióban, felejthetetlen előadókkal.

Kedves hallgatóink, ma és ezen a héten eddig tartott az aranylemezek, remélem, hogy jól érezték magukat és velünk tartanak hétfőn délelőtt is. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A folytatásban az idén 100 éves magyar rádiózás két emblematikus műsora jelentkezik a Dankó Rádióban. A Jó ebédhez szólanót a Budai Beatrix vezetésével, majd 2-től 5-ig a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsor, amelyben Gál Zoltán műsorvezető és Nemesnéki szerkesztő gondoskodik arról, hogy minden zeneszám elhangozzék, amit valaki egy-egy jó kívánsággal, kedves üzenettel küldött egy családtagja, barátja vagy ismerőse számára. Az aranylemezek ma a Koltai Pap együttes előadásában Nádas Gábor Ritmus 1963 című szerzeményével búcsúzik. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot, jó hétvégét és a hétfői viszonthallásig jó Dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Ki mit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgatókat énekelt.

0: Kovácsos Mónika koncertje férjével, Rostás Mihály Mazsival, Adankó Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezre jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Eltörölné a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A párt elnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett. A kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelesítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalni a Momentum szerint. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt. A többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést, emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. Magyar Péter miniszterelnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy folyamatosan romló közbiztonság miatt 30 napos rendőri akciót indítanak Budapesten. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek is. A gyors reagálás érdekében helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket, és csak a kijelölt parkolókat használják. A francia hatóságok elrendelték a Cap-Ferré félsziget kiürítését a régiót fenyegető erdőtűz miatt. Az Atlanti-óceán partján fekvő népszerű turisztikai célpontról hajókkal szállítják el a veszélyben lévőket. Reggelre már több mint 400 embert sikerült kimenekíteni. Franciaország tegnap európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez. A szerda óta terjedő lángok már 8700 hektárt perzseltek fel. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők. Az észak-afrikai országban a legmagasabb értéket, 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. Itthon országszerte napos, gomoly felhős az idő, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos, kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
2: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
4: A bölcselet csupán költészete azoknak, mikről még nincsen fogalmunk. Madács Imre író szavaival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. július 24-én pénteken is jó ebédhez szólanóta. Tartsanak velünk egészen két óráig. Ma elsőként Bokor János énekel a Dankó Rádió életműdíjával is kitüntetett előadó művész. Hangján a Nincs szebb madár a fecskénél című csárdás csendül fel Lakatos Miklós zenekarának kíséretével. Aztán Vörös Sárit halljuk, amint Lakatos Sándorral és zenekarával egy 1961-es felvételen átnyújtja hallgatóinknak a Hajnalom csillagom című csárdást. Fogadják sok szeretettel, jó rádiózást kívánok!

Hogy egyetlen egy boldog percre miért is kell annyit várni? Talán megkapjuk a választ Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményében. Kutasi Katalin énekel hamarosan Lakatos Antal zenekarával. Aztán arról, hogy a férfi mind ördög fajzat, lehet vitatkozni, de hogy ezzel a sorral indul a soron következő csárdás, az egészen biztos. Ács Tivadar és Radis Jenő szerzeményét Gál Gabriella előadásában halljuk, majd a Befogom a lovam és a Három bokor saláta című csárdást Sánta Zsolt, majd Bányai Márton nyújtja át a Dankó család tagjainak.

0: Klikkó Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.
1: Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett kiskocsika. Elviszem a bulvár,

nem kell nékem saláta, csak az, aki kapálta, kis angyalom. Három bokor ribizli, kis angyalom, szőke kislány szemezi, kis angyalom.

0: rakják a legénynek, úgy adják kis angyalom. Fehér tányérban rakják a legénynek, úgy adják kis angyalom.
1: Azt mondják, hogy szerencsém van mindenben én nékem. Énekli a folytatásban Gáspár Ani, majd Várnai Adrien, Dóka Zsuzsa és Szász Kati nóta felvételeivel folytatjuk az összeállítást. A Csendesen csak csendesen, a Megáradt a patak, az Aki a babáját igazán szereti, és a Haja-haja kukorica haja című dalok csendülnek fel, és lesz egy ráadás is, a Hajdika Rózsefa című csárdás. Fogadják sok szeretettel!

szája, lippel, lippel, lippegő a járása. Régja nóta bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy

És most, kedves hallgatóink, a KISZ Központi Művész Együttes játszik Lendvai Csócsi József prímás vezetésével. Az 1974-es rádiófelvételen Csermák Antal György és Farkas Gyula szerzeménye szól, egy kesergő, palotás és friss csárdás.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix, Boros Jolán és Szőlősi Emese két vidám felvétele kap helyet a következő percekben. A Nyílik a sok virág és a Szerelem szerelem című csárdást halljuk. Fogadják sok szeretettel!

Simonfi Kálmán és Lisznyai Kálmán szerzeménye szól a következő percekben. Az 1984-es Nyílik a Rózsa című énekes tehetségkutató verseny abszolút győztese Pataki István énekel, ifjabb Sánta Ferenc és a zenekarának kíséretében felcsendül a Jaj, de szépen muzsikálnak című dal. Aztán egy andalgó és persze két csárdás is helyet kap, volt-e már szívedben fájdalom, halkan pengesd ezt a csárdást, és szerettem egyet, szerettem kettőt címmel. Pataki István után Kis Károly, Mészáros Adél és Kollár Katalin énekel.

Kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Járóka Sándor és a zenekara muzsikál. Én ezzel a felvétellel megköszönve mai megtisztelő figyelmüket, további kellemes péntek délutánt kívánok mindnyájuknak, ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen táncdalok, örök zöld slágerek, operett melódiák, magyar nóták sorakoznak fel majd egymás után három teljes órában. Jön a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk, természetesen Gál Zoltánnal. Aztán 5 óra után már Popovics László kollégám várja önöket, jön az Egy Nóta Három Élet rovatunkkal, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunk, én pedig búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. További kellemes szép hétvégét kívánok, viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is Kovács Márton vagyok. Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Tegnap újabb ember tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alap ügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el a tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelzik, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Németh Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi közt a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújításáról. A Párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt média szervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezetben nyújthat írásos vélemény. A beküldés határideje augusztus 20-a. Nemzetpolitikai konszenzust csürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Ma délután kezdik eltávolítani a tegnap talált szennyezőanyagot a Fekete-Körösről. Várhatóan ma megérkeznek a vízminták előzetes eredményei is, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A nagy mennyiségű uszadék terjedését merülő fallal akadályozzák meg. A térségben található 2 szabad strandot bezárták, a kárelhárítási feladatokat továbbra is harmadfokú készültség mellett végzik. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Madrid, Kasztília és León tartományban országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek. Csak nem 20 000 embert kellett kitelepíteni, 5 regionális út továbbra is teljesen le van zárva, és 16 településen nem működik a távközlési hálózat. Az oltási munkákhoz legalább 4 további tűzoltó repülőgépet kértek az Uniótól. A sok napsütés mellett délután az északkeleti, keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket péntek délután a kívánságműsorban. A szerkesztő Nemesnéki és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is. A Kingákat és Kincsőket köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik július 24-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kedves üzeneteiket. Rajs Ferenc Richárdnak 19. születésnapja alkalmából szívük teljes szeretetével kívánnak minden szépet, jót, álmai valóra válását, szülei, nagymamája, húga Barbara, rokonok és barátok. Bárándon édesapját Futó Jánost 84. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti lánya Katalin, unokája Zsolti és Betty, dédunokája Zsoltika. Soltész Rezső énekel, akit szeretnek.

0: következő kérés az üzenetrögzítőre érkezett.
1: Tisztelettel köszöntöm a Dankó Rádió nagyon-nagyon kedves munkatársait. Balmazújvároson Szajfert Rózsikát születésnapja alkalmából szeretettel köszöntöm. Jó egészséget kívánok, barátnője Kató. A két dal Tele van a város akácfavirággal, Zentai Anna művésznőtől. Köszönöm szépen.
0: Milyen remek választás, köszönöm a hívását. Zentai Annát Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Tele van a város akácfavirággal.

Babusné és Árika azt a feldolgozást kérte a következő nótából, amelyet két kedvenc énekese énekel, Simon Boglárka és Jenei Gábor, és egy szilveszteri szövegváltozatban hallható, kíséri fiabb Sárközi Lajos zenekara. Jó estét kívánok!

Újabb kedves üzenet van előttem. Drága nagymamánk, 90. születésnapod alkalmából küldjük a dalt sok-sok szeretettel. Köszönjük a rengeteg törődést, azt a sok szépet, amit tőled kapunk. Nagyon szeretünk és kívánjuk, hogy még sok boldog év legyen előtted. Sok puszit küld három unokád, Bence, Petra és Annabella. Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Bátoriné Piroska szeretné meghallgatni a következő nótát Egri József előadásában. Egy-két csók, cserebere csók.

Ezt írt a hallgatónk. Ma lenne édesapám Csaplár Péter 100 éves, aki Fülöpszálláson élt. Emlékére a kedvenc nótáját szeretném kérni, amit sokszor hallottunk tőle családi baráti összejöveteleken. Üdvözlettel, Csaplár Péter. Béres Ferencet Puka Károly zenekara kíséri. Lekaszálták már a rétet.

Kardosné Icu testvérének küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt Sopronba. Konzsuzsát és az Illés zenekart halljuk. Valahol egy lány.

0: a nóta, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
1: Varga János Sárbogárdon szeretné meghallgatni a következő dalt, Szabó Szilviát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, de szeretnék hazatérni.

Bartonné Kingának édesanyja névnapi alkalmából küldi szeretettel a következő nótát, Mozsár Imrét Magyar Imre zenekara kíséri, Rózsabimbó, Szegfű meg Tulipán.

0: mennyi van valahány, nem cserélném el a párom egyel se, nem csalnám meg ezt a kislányt egyszer se. Rózsa, bimbó, szektő, meg tulipám, nékem mégis legszebb az én kis violám. Kertből arról kacsintva száz leány, csapodár az úgyis a hány van valahány. A csizmám, a sarka kopogós, mikor hozzád járok, galambom dubicám. A zsebemben a bankó lopogós, ha a notámat elhúzza a cigány. Nem is egyszer, nem is kétszer, százszor is, nem csak máma, nem csak holnap, máskor is. Azért, mert új a csizmám, a sarka kopogós, mikor hozzád járok, galambom dubicám. A zsebemben a bankó lopogós, hogyha a notámat elhúzza a cigány. Nem is egyszer, nem is kétszer, százszor is, nem csak máma, nem csak holnap, máskor is. Mert a rózsám csizmája kopogós, mikor eljön hozzám, ha tudja minden lány. A zsebemben a bankó lopogós, csak minek húzza a notát a cigány.
1: Gödöllőről Vicsápiné Erzsébet kérte egyik legkedvesebb dalát, Csengeri Attilát és Tordai Zoltán zenekarát halljuk, közreműködik Kovács Erik és Adamec József egy Dunaparti csónakházban.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Béla vagyok Szolnokról. Martfűre szeretnék születésnapra egy nótát kérni. Kovács Péterné Krisztina asszonynak 82. születésnapja alkalmából. Férjének is, annak is most volt születésnapja. Sok erőt, egészséget. A nóta Szilágyi Sándortól. Neked is van ünnepnapod. Köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallás.
2: Isten éltesse az ünnepelteket, köszönöm, hogy megosztotta velünk. Szilágyi Sándort, Baranyai István zenekara kíséri.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Kalocsáról Gyula Imre párjának kérte a következő dalt. Győri Szabó József az előadó. Szép a babám fekete szeme.

Lányiné Erika Pécsről Sárosi Katalin iránt érdeklődik, többet szeretne róla tudni. Nos, a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola elvégzése után a Napsugár énekegyüttes tagjaként kezdte a karrierjét. Igazi sztár 1959-ben lett, az ugyanekkor feltűnt Mikes Évával, Toldi Máriával és Kós Jánossal. Az egyik legnépszerűbb, legkedveltebb énekesnő volt a 60-as években. Szóval tőle kért dalt Lányiné Erika, Sárosi Katalin és Németh Lehel énekel, és jött a zápor.

már is mondom, milyen kedvencek lesznek hallhatóak a következő órában az önök jóvoltából. Vén csavargó szívemen, messze van a kicsi falum, piros rózsák beszélgetnek. És most egy remek musicalből hallunk részletet Olaj János zenekarától.

0: Műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Ki mit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén olá cigány hallgatókat énekel.

0: Hatos Mónika koncertje férjével, Rostás Mihály Mazsival, a Dankó Rádió világzenei műsorában. Pénteken 23 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is Kovács Márton vagyok. Újabb orosz rakéta támadást ért Kijevet. 6 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek a becsapódások helyszínén. A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban pedig 5-en vesztették életüket. 9-en megsebesültek, és lakóépületek, gépkocsik is megrongálódtak az orosz bombázásban. Közben ukrán rakéta támadás ért egy vállalatot a Kirovi régióban. 6 ember életét vesztette, további 26 pedig megsebesült. A helyszínen keletkezett tüzet már eloltották. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében. Ez volt az első eset az orosz-ukrán háború kitörése óta, jelentette be az államfő. Nékos Ordán hangsúlyozta, a pilóta nélküli szerkezetet azért lehetett lelőni, mert az akció lakatlan terület fölött történt, így nem veszélyeztetett senkit. A szakemberek átkutatják az érintett területet. Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 100 támadás történt a román határ közelében található célpontok ellen. 29 illetéktelen drónbehatolást jelentettek, és 50 esetben azonosítottak lezuhant drónmaradványokat román területen. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Madrid, Kasztília és León tartományban országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek. Csak nem 20 000 embert kellett kitelepíteni, 5 regionális út továbbra is teljesen le van zárva, és 16 településen nem működik a távközlési hálózat. Az oltási munkákhoz legalább 4 további tűzoltó repülőgépet kértek az Uniótól. Görögország 2 légijárművet már felajánlott segítségül. Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Német Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi között a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendező zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOME tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Filmfesztiválon is. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat Kapolcson, Vigánt-Petenden és Taliándörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő zápor. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, holnap napközben mérséklődik a szél. Éjszaka 6-12, holnap napközben 25-30 fok valószínű. 15 óra 4 perc.
2: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort, mégpedig Illisné Mária karcagi hallgatón kérésére szólanóta. Vadán Zsoltot ifja Berki Béla zenekara kíséri, Kék a búzavirág.
5: Kék a búzavirág, kék az egész világ, mikor a szemedben néz. égő, piros haszád, égő lesz az arcád, mikor a kez

Balogh Lászlóné Editet Gyulán köszönti 61. születésnapja alkalmából férje, két fia és feleségük, és öt unokája, Hajnal, Lacika, Bius, Csabika és Adré. Zárai Márta és Vámosi János énekel, csak most maradj csendben.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én Rózália vagyok. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és nagyon szeretnék kérni a 89. születésnapomra, és a férjemnek a 29. halál évfordulójára azt a nótát, hogy odafent a jó Istennek van egy sárgót kopott imakönyve. Hálásan köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy telefonált nekünk, is szeretettel gondolunk Önre. A Rákóczi falván nyugvó Durkó Ferencné Magdikára, aranyos szomszédasszonyára szeretettel emlékezik Julika Debrecenben. Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri. Odafönn a jó Istennek.

0: Kerezsil Ászlóné Derecskéről férjével együtt kérte közös kedvenc dalukat. Budai Beatrix énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara, Fagyban, közepében a télnek.
1: Fagyban,

Mezőkövesden Fehér Józsefet születésnapja alkalmából köszönti és kíván sok boldogságot a Csősz család Izsákról. Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

0: vagyok.
1: Gulyás Elemérnek Battonyára lánya küldi a következő nótát, Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, a Siklódi torony de messzire ellátszik.

Szabóné Eszter férjére emlékezik a családtagok nevében. Lente Lajost, Jeremiás Béla zenekara kíséri, Nem tudok én imádkozni.

0: Nótás kedvű volt az Apám című rovatunk következik, amelyben ismert előadó művészek szólnak egy számukra fontos dalról. Most egy operaénekest hallunk.
1: Póka Balázs operaénekes vagyok, és a kedvenc nótám a Daru madár fenn az égen. Ez volt édesapámnak is az egyik kedvenc nótája. Apám az nagyon nótáskedvű ember volt, és rengeteg gyönyörű, szép nótát tudott, egy egész éjszakát végig tudott énekelni. Én pedig a darumadarat nagyon sokszor énekeltem, minden fellépésen, ahol ilyen könnyebbet kellett énekelni, ott én elénekeltem a darumadárt fenn az égen, hazafelé száldogált.
0: Örömmel hallgatjuk mi is, Klementis Tamás adja ezúttal elő, Darumadár fenn az égen.

Kisnév Viola püspökladány borsógorának küldi szeretettel a következő dalt. Urbán Katalint, Burakovács Andor zenekara kíséri. Nem vagy legény, Berci.

Bódor Ferencnének szeretettel küldi a nótát lánya Gyöngyi, Veje Attila és az unokák. Boldog születésnapot kívánnak szeretettel. Farkas Rozikát Tordai Zoltán zenekara kíséri. Messze van a kicsi falum.

Tölgyené Rózsika Ózdon szeretné meghallgatni a következő nótát. Pintér Györgyit és Solti Károlyt, Boros Lajos zenekara kíséri, ezt a kerek erdőt járom én.

Gyöngyösené Éva édesapjának kérte kedves nótáját Veszprémből. Kulcsár István ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Kecskebéka felmászott a fűzfára.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3 perc múlva 3:44 lesz. Lovászné Piroska Hajdú beszörményben szeretné hallani a következő dalt, melyet Erdős Melinda énekel, Árok, árok, de mély árok.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok Nagyra, Kosiba Imrének. Néhai férjem kedves barátját szeretném meglepni. A piros rózsák beszélgetnek nótával, amit oly sokszor énekeltek együtt a sok-sok év alatt ketten és többi barátjával. Köszönöm, Kakucsola Erzsi.
2: Örömmel játszok, köszönöm, hogy hívott minket. Huszár Józsefet, Jónás Mátyás zenekara kíséri. Piros rózsák beszélgetnek.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám is.

0: színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Tóth Elemérnek lánya küldi egyik legkedvesebb nótáját, Miklósi József énekel, kísér Olá Kálmán zenekara, Gyalogút, Kocsiút. Gyalog!

0: hazafakad a hurri hajrá. Én oszt meg az édes párom, bombaromba, komáromban iszunk rá.
1: Kati, Komáromban szeretné meghallgatni a következő dalt, Paganini dalát. Gulyás Dénes énekel, volt nem egy, de 100 babám.

dalcímek műsorunk következő órájából. Szóljon hangosan az ének, kertemben kinyíltak az orgonák. Hajmási Péter, Hajmási Pál. A hírekig Csiszár Aladár és a Péter Laki zenekar játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czutor Zoltán zenész, előadó művész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az egyik legikonikusabb szerzemény, a Mikor születésének története, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Nyers és a Belmondó zenekarokban töltött hosszú évek után hogyan született meg vendégünk első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Az esztergomi gyár mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül, tette hozzá a tárcavezető. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben köszönte meg Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását, és azt írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár elmondta azt is, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet, 6 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek a becsapódások helyszínén. A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban pedig 5-en vesztették életüket, 9-en megsebesültek és lakóépületek, gépkocsik is megrongálódtak az orosz bombázásban. Közben ukrán rakétatámadás érte egy vállalatot a Kirovi régióban. 6 ember vesztette életét, további 26 pedig megsebesült. A helyszínen keletkezett tüzet már eloltották. Súlyos hajóbaleset történt hajnalban a bécsi Freundenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóorr megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert, főként zúzódásokkal, hát, mellkas és nyakfájdalmakkal vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttattak partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű. 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánság műsort. Sándor Barnabásnak húga küldi a következő nótát Gyulára. Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Nem vagyok én remetel.

0: igazán szeressen, minden este két karjában rejjen. Ha így lesz, és én nem bánom, én az asszony rigolyáit kiállom. Csak igazán szeressen, minden este két karjában rejjen.
1: Alsó Némediben Györváriné Erzsikét nagy szeretettel köszönti, kíván még számtalan születésnapot, minden szépet és jót szeretettel Bodorné. Kalinánikő Tordai Zoltán zenekara kíséri, születésed ünnepnapján.

Berekiné Ildikó kérte a következő nótát, melyet Pécsi Kis Ágnes ad elő, kísér Balog Albert zenekara, Illa Berek, Nádak Erek.

Helvíciára küldjük földi mamának a dalt, és üzenjük, hogy gondolunk rá, Sziszi és Máté. Balási Betté és Varga Feri énekel. Szóljon hangosan az ének.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kalamár Gyuláné vagyok, férjemnek szeretnék a 80. születésnapjára egy számot. Kiskertünkbe kinyíltak a zorgonák. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel adjuk át Dömsödi Farkas Bálintot, Sárközi Béla zenekara kíséri.

Szombathelyről Vas Gábornak felesége kérte a következő nótát. Hámor Imrét Magyar Imre zenekara kíséri. Nem ütik a jogászt agyon.

nincse, sárga rigó rozmaringom, galambom, nincs ki ezért agyon üsse, sárga rigó rozmaringom, galambom, nincs ki ezért agyon üsse, sárga rigó.

0: nagyon üsse, sárga ligom, rossz maligom, galambom.
1: Győr Sándorné Ceglédről anyusának 89. születésnapja alkalmából kíván minden jót. Tarnai Kis László énekel, Anyám.

az én kedvem azért olyan virágos. Boldogabb pár nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verpeléti akácos, az én kedvem azért olyan virágos. Verpeléti határon dalom.

0: és élet szerelem, nincs szebb annál semmi sem a világon.
1: Kedves hallgatóink, a hétvégén Szorák Katalin, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes, előadó művész munkássága előtt tisztelgünk. Rengeteg csodás felvételeiből válogatunk majd, és most halljuk őt szóban.
2: Az apai ágtól azt a felhőtlen szabadság élményt szereztem meg, és az alázatot pedig a paraszti oldalról, az anyai részről. Édesanyám óvónő volt, édesapám építészmérnök. Templomban jó eső érzés volt hallgatni az embereket, ahogy énekelnek. Zengett a templom, és én ebben nőttem föl, tehát munka közben is énekeltek az emberek, hogy könnyebb legyen az a munka, és tényleg ott mindennek megvolt az ideje, a helye, és ezt tanultam meg én is gyerekként, hogy valahogy mindennek rendelt ideje van. És ezt úgy jó volt látni, tehát ebbe a közegbe jó volt szocializálódni, mert mindenért meg kellett küzdeni. Tehát semmit nem adtak ingyen, és ez a későbbiek során is, az életem során is nagyon jó kamatozódott ez a tudás, ez a megszerzett tapasztalat. Hát 3 évesen a Hopp Juliskát kellett volna énekelnem például a Kultúrház avató ünnepségen, és hát sírva szedtek, amikor láttam ott a feszült figyelmet. Én úgy éreztem, hogy ez az éneklés ez saját magam számára jó, de nem akarom én ezt a mások számára is megosztani ezt a dolgot. Tehát nekem ez egy idegen volt, hogy én magam megmutassam a közönség előtt. És ez a kudarc és sokáig elkísért, tehát nem nagyon szerettem szerepelni, és inkább ilyen rejtőzködő típus voltam hosszú ideig. És aztán fülekre kerülve az iskolába, kórusban énekeltem, alt voltam, 3. szólamban énekeltem, és kezdtem valahogy lassan-lassan megbarátkozni azzal, hogy van a torkomban valami.
1: További részleteket a hétvégén árul majd el különböző műsorainkban Szórák Katalin, miközben remek felvételeit játsszuk. A következő címe Pakulár ballada.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2:06. Széget Szent Miklóson a két Margitnak szeretettel küldi a következő dallamokat Alice és Mari, Psotai Rén és Latinovics Zoltán az előadók, Hajmási Péter, Hajmási Pál.

nem él jobban Kínában sem a kínai császár. Mert amikor a szívemre a búbánat rászál, magamat nem nyúzatom, szívemet se zúzatom. Három vödör pezsgő mellé csak a cigányt húzatom. Ha csikorgós kedvem támad, esztet húzatom. Ha egy másik Péter, ha egy másik

nem búsulj rózsám, hisz az egy garas sem ér. Nem búsulj, lesz még szőlő, lesz még lágykenyér. Haj Mási Péter, haj Mási Pál, a barométer nem imponál. Húzatom agyba, főbe, beugrom

Nagyberényben Fazekas Flórián hajós kapitányra emlékezik, soha el nem múló szeretettel, kedves dalával felesége Jucika néni. Kis Attila Andor énekel, ott, ahol zúg az a négy folyó.

Molnár Alajosnak Menye küldi a következő nótát, Hajdú Szoboszlóra, Pere Jánost Díki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Mikor engem besoroztak.

0: Marika Budafokon szeretné meghallgatni a következő dalt, az előadó Gara György, Ha volna valaki.
1: Egyedül járok köztetek, kik párosan jöttetek. Mosolygok, mondok szavakat, néha a hangom elakad. Nehéz a magánosok éje, sápadtan alszanak, mint eldobott kődarab. Mit elrejt a holt tavak zöld színméje?

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Szarvas József vagyok Felcsútról. Édesapám egyik régi nótáját szeretném kérni önöktől. Ma este indulunk a frontra, búcsúzni jöttem Kiskató. Köszönöm szépen, további szép napot.
2: Köszönöm a hívását, László Imre énekel.

szeretni jól. Patyolat fehér ágyacskádban, gondolj majd

0: kis kató.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
0: A kanyargó tisza partján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Olá Tibornak felesége kérte a következő nótát Zalakarosról, Varga András énekel, a gőzösnek hat kereke sárgára van festve.

Isten száz is akad nékem. Megkérdem én, szeretem én úgy, mint régen, mert különben Budapesten

0: szeretem még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz és akad régen. Megkérdem én, szeretem még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz és akad régen.
1: Berec Eszternek és Kis Rozáliának Nagymegyerben születésnapjuk alkalmából minden jót kíván Ábrahám László Nagyszaláncról. Dóri Józsefet Járóka Sándor zenekara kíséri, Hogyha ír majd édesanyám.
2: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a falunkról.

kedves hallgatóink, ennyi nagyszerű dal fért a mai kívánság műsorba. Holnap folytatjuk majd szokás szerint 2-kor. 5 óra után tartsanak Popovics Lászlóval, de most megköszönöm figyelmüket a szerkesztő Nemesnéki és a zenei szerkesztő Szabó Tamás nevében is. Én Gál Zoltán vagyok, töltsék remekül a hétvégét, Kállai Kisernő játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Ki mit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén olá cigány hallgatókat ér.

0: 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, Kovács Márton vagyok. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Az esztergomi gyár mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül, tette hozzá a tárcavezető. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottságait. Az átmeneti testületek elsődleges feladata a pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint az átmenet biztosítása a folyamatban lévő projektek számára. A filmszakmai és a televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik. Mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba producer látja el. Az átmeneti időszakban az NFI nem fogad be pályázatokat, az új kiírások az új vezetés felállítása után várhatók. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében a rendőrök. Két nap alatt csaknem 70 sofőrt állítottak meg. Az alkoholszonda mindegyiküknél negatív volt, egy taxis viszont nem használt biztonsági övet, ő közigazgatási bírságot kapott. További 10 esetben jegyzőkönyv készült nem megfelelő viteldíj, fizetési problémák, illetve terminál hiány miatt. A rendőrség közölte, hogy a biztonságos közlekedés érdekében továbbra is végeznek hasonló ellenőrzéseket. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vízében a megengedett határértéket meghaladó enterokokkusz baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok, ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Tovább, távolabb, Bagnál a 42-es kilométernél baleset miatt zárták le a belső sávot, 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az már a Gödöllőnél letérve választhatja a 3-as főutat. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Érdnél a 21-es kilométernél baleset miatt csak a leálló sávon araszol a forgalom. A 9 kilométeres torlódás Török Bálintig ér. Az M0-as autóút keleti szektorában a 45-ös Ecsermaglót csomópontban korábban felfordult egy teherautó. Minden sávzárás megszűnt, de a mindkét irányban kialakult 8-10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Országszerte napos idő várható 25-30 fokkal.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.
3: Asztalomon badacsonyik egy olyan és szomagyar, mint én nem bulatni. Vannak is nagy a fülembe, cigány húzok a fülembe, mégsem tudok figadni. Húrri füles, koros üveg, sörös üveg, ágyban üres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hogy a fene egye meg, már megint üres minden van. Hely pedig te mihatni. Fizető, húrri füles, koros üveg, sörös üveg, ágyban üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Hogy a fene egye meg már megint üres minden bár. Pedig te, mi hallni? Böske, terka, Anna, Panna, egyik szélke, másik Panna.

0: házasodni. Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Ahol én fölnőttem, Verteskáthelyen, meg a házunk, meg minden, ugye meghaltak, kihaltak belőle az emberek, éppen úgy édesanyám is, és hát el lett adva a ház, ugye, aztán, hát most már nem hogy kert, de a ház sincs, mert éppen tegnap előtt jártam, busszal mentem köröztül, hát már le van bontva.
0: Katalin lesz velünk, de Etelka néni gondolatait is meghallgatjuk majd.
2: Kapálni jártunk a határba, meg kukoricát törni, magunk dolgoztuk be a felülünket. Most meg már vállalat veszi át a határt.
0: Jutkát is vendégül látjuk, ő is mesél majd a ma kiválasztott dallal kapcsolatos érzéseiről, emlékeiről.
3: Először el kellett mennem a doktornőhöz, meg kellett jelennem, mert van nekem ilyen kis füzetet adok, hogy a vérnyomást mérni kell reggel, délbe, este. És azt mondtam, nagyon megvan bele, elégedve, jól nézek ki.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Valahol egy kis faluban. Ezt hallgatjuk tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

fáfáfik, nagyon hamar öregszik. Ha sokat jár a szája, ránk a szét a

egyedül csak az a lassan öregszik. Maradjon, csak maradjon, békességbe az asszony. Mert ha felel, megkékül, az utcogó asszony hamar meg.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Katalin van a vonalban, valahol egy kis faluban. No, Katalin, ez a dal mire emlékezteti?
1: Hát ez arra emlékeztet, hogy sajnos ma, ahol én fölnőttem, Verteskert helyen, meg a házunk, meg minden, ugye meghaltak, kihaltak belőle az emberek, éppen úgy édesanyám is, és hát el lett adva a ház, ugye, aztán hát most már nem hogy kert, de a ház sincs, mert éppen tegnap előtt jártam, busszal mentem köröztül, hát már le van bontva. Valami, nem tudom, fólia van oda csinálva, ilyen, mint a fólia sátor lenne, szóval aki megvette valamit, ott a mást csinál. És eszembe jutott ez a szép nóta is, hogy hát most már nincs is hova hazamenni se, meg a pünkösdi rózsák se, ott már nem nyílnak, pedig volt a kertben. És nem csak pünkösdi rózsa, a piros, hanem a rózsaszín is, és olyan szépek voltak bokorba, mikor kezdtek nyílni. És azért kértem ennek az emlékére, hogy hát már én is megöregettem, a sírok is, meg hát akik ott laktak, és hát emlékezzünk ezzel a nótával arra, hogy már nincs pünkösdi rózsa, ott már nem nyílik.
0: Igen. Nagyon fájdalmas volt látni így a házat.
1: Hát, hogy mondjam, olyan nagyon nem, már itt lakok a szomszédban, hiszen sokat mentem, meg megyek is, meg mindig ugyan már azt is mondhatod, hogy mutatom, hogy nincsen hova hazamenni, de temetőben kimegy az ember, és az a helyzet, hogy ebben nem lehet ezen is iratkozni, meg ezen törni a fejünket, vagy ebbe élni, hogy jaj, hát mostan miért, meg mit tudom én. Az élet megy tovább, ugye, és hát így alakul. Egyik így alakul, a másik úgy alakul. Tudok olyan, ami sokkal jobb ház volt, aztán mégis lebontották, aztán újat építettek helyette.
0: Igen.
1: Hát ott lehet, hogy kártészet lesz. Nem tudom.
0: Igen. Hát az idő megy, a dolgok változnak. De akkor ezt Katalin el is fogadja. Hallgassuk meg a dalt, emlékezzünk minden esetre a régi időkre. Valahol egy kis faluban. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban.
2: Valahol

nóta, három élet. A dalt, a Valahol egy kis faluban című felvételt az óra vége felé teljes egészében meghallgathatják majd, de addig még Etelka néni és Jutka is mesélnek arról, hogy nekik mi jut eszükbe erről a felvételről. Itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Akkor mondom hangosabban, talán így jobban hallja, jó? Mindenképpen hangosabban fogok beszélni, hogy Etelka néni hallja. Ugye a 101 esztendős Etelka néni van velünk a vonalban. Valahol egy kis faluban ezt a dalt fogjuk meghallgatni. No, melyik faluról van szó, Etelka néni? Hall engem, Etelka néni? Hogy melyik faluról van szó, mert mindjárt jön a...
1: Kesznyéten. Borsod megye, Kesznyéten.
0: Ez a szülőfalu egyébként? A szülőfaluja?
1: Ez a szülőfalum is, igen.
0: És már 101 éve itt él.
1: Igen.

0: kapálásból megmosakodtunk, még kiültünk a kapuban, a szomszédokkal beszélgetni. Most már nincsenek olyan szomszédok, akivel beszélgetni lehet, mert mindenki vállalatnál dolgozik, letudja a nyavzóra hosszát, hazagyod a lakásban, se tudja, melyiket csinálja, süssön, főzön, meg takarítson, meg mosson. Most nem érkeznek beszélgetni. Már most nincsenek olyan szomszédok. Akkor a mi kapunkban szombaton délután, meg vasárnap délután ültünk 20-an is, mert itt olyan szélesebb az utca, ahol a házam van. Azt akkor még a 8. szomszédból is hozta az asszony a kis széket magával, azt itt ültünk a kapuba. Beszélgettünk délutánonként.
1: És ez
0: most,
1: egyébként...
0: most már ilyen nincsen.
1: Uh-huh. Ez milyen érzéssel tölti el önt? Ez egy szomorúság önben, hogy ez már nincsen, vagy?
0: Hát nincsen szomorúság, mert azért nekem a szomszédok most is jók, igen jó hozzám, meg nem csak hogy jók hozzám, hanem vállalták a gondozásomat is, mert ők már nyugdíjasok, aztán itt hol vannak. Hát még ugye 80 éves koromban sütöttem főszem magamnak, mert 23 éve, hogy egyedül vagyok.
1: Igen.
0: Meghalt a párom. Aztán azt mondták, hogy hát egy tányér étel mindig jött nekem is abból, amit ők főznek, úgyhogy hál' Istennek, igen, igen, jó szomszédok vannak.
1: Hát akkor megvan ez a beszélgetés, tehát tud kivel beszélgetni. Akkor maradjunk a szülőfalunál, Kesznyétennél. A dal ennek kapcsán szól, a 101 esztendős Etelka néni kedvencei között. Itt a Dankó Rádióban jön a Valahol egy kis falu.

Egy nóta, három élet. Valahol egy kis faluban. Nem sokára teljes egészében meghallgathatják majd ezt a dalt, de addig még jön Jutka, ő is mesél. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

finos, de a fanos, ez a pici barna piros megyecske. Az susogja, fiatalja, öregje, hogy jaj, de csinos, de a fanos, ez a pici barna piros megyecske. Árad a Duna vize, elfolyik

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jutkával beszélgetünk, valahol egy kis faluban ez érkezik. Na, melyik kis faluról van szó?
1: A Tiszaszöllő, drága.
0: Tisza? Hát persze, hogy hát a világ közepe, nem? Igen. Mindenki ezt mondja a saját településére, hogy a világ közepe ez.
1: Szolnok vármegyéhez tartozunk, drága, mert a múltkor nem tudtam, szamár voltam. Ja, Istenem, de jó, hogy fel teszek hívni. Kétszer mondtam rá üzenetrögzítővel. Mondom, nem tudom.
0: Igen, igen. Legalább egy kicsit mosolyog, ugye? Meg nevetgélünk. Szóval Tiszaszöllős, és miért szereti annyira Tiszaszöllőst?
1: Neki születtem, drága, és 51-be. Most volt a születésemnap, ünnepeltem magam, a 74-et, úgyhogy ettem itt, de nem, úgyhogy kávét ittam, akkor volt finom sütemény, akkor volt finom húsleves, pörkölt, minden. Magam ünnepeltem itt. Hát
0: az mit jelent, hogy ja, értem, tehát, hogy egyedül volt, de vagyis nem volt egyedül, mert a Dankó Rádióval volt, ugye?
1: Hát, most mondtam, hogy hát a Dankó Rádióval, igen, és láttam.
0: És akkor készült reggel, mindent elkezdett elkészíteni, az ételekre gondolok most itt elsősorban, és, igen. És utána megterített, és megünnepelte?
1: Igen, így van, drága, de először el kellett mennem a doktornőhöz, meg kellett jelennem, mert van nekem ilyen kis füzetet adok, hogy a vérnyomás mérni kell reggel, délbe, este. És azt mondtam, nagyon megvan bele elégedve, jól nézek ki, jól tartom magam, hát gondoltam, azt csak én érzem. Úgyhogy aranyos nagyon a doktornő, háziorvosunk, nagyon kedves, segítőkész, mind a férje is. És erről ennyit, és aztán kiváltottam a gyógyszereimet, azt jöttem hazafele. Meg vettem sütit, mert hát igen, tettem ilyen mézes krémes, tetszett már enni, drága.
0: Hogyne, persze.
1: Nagyon hát, finom,
0: a mézes krémes az nálunk számozva van, mert a dédi csinálja, a idézőjelbe számozva, tehát nyilván van tartva, nem csak úgy, hogy berakjuk a hűtőbe, és majd valami elvész, hanem tényleg, tehát majd, hogy nem már QR kód van rajta, hogy hány darab van, hiszen a most hamarosan 93 esztendős dédi csinálja őket, tehát ezeket most már tényleg nagyon meg kell becsülni, és igen, ez a lényege.
1: Igen.
0: Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó, Jutka?
1: Igen, jó.
0: Jöjjön itt a Dankó Rádióban a kérésére, Jutka kérésére, Tiszaszöllősre, a valahol egy kis faluban.

hozzám, na de hűtlen hozzám. Jaj, jaj, jaj, az az álmodott, úgy szeretett, majd megevett, mégis elhagyott. Jaj, jaj, jaj, az az álmodott, úgy szeretett, majd megevett, mégis elhagyott.

ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig a rovatunk az Egy Nóta Három Élet, amely egész nyáron, egészen augusztus végéig tart majd. Benne a mai napon Katalin, Etelka néni és Jutka voltak a vendégek. Valahol egy kis faluban erről beszéltek. Holnap is folytatjuk, majd István, Marika néni és Balázs jönnek majd, hogy melyik dalról fognak beszélni, az majd kiderül 17 óra után, holnap 17 óra után. Tartsanak majd akkor is velünk. Mindjárt jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallás. Köszönöm.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Folytatjuk Tóth Lilla, debreceni hajdúböszörményi népzenész, népdalénekes népzenetanár és népzenekutató egyedülálló Zeng a lélek című programjának bemutatását. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programjának keretében a most lezárult tanévben a 10 alkalomból álló kurzus résztvevői Pap János hagyatéka alapján a gyűjtő szülőfaluja Nyírábrány népdalkincsével ismerkedtek Tóth Lilla vezetésével. Dr. Pap János etnográfus az 1950-es évektől kezdve módszeresen lejegyezte és később magnetofonnal is rögzítette szülőfaluja Nyírábrány népdalait és szokásait, majd körüljárta a teljes felső Tiszavidéket is. Tóth Lilla, aki ezt a gyűjteményt feldolgozta, a Zenetudományi Intézet online adatbázisai között létrehozta a Pap János hangfelvételeit tartalmazó, szabadon hozzáférhető archívumot, amely egyben a kurzus első évének tananyagát is képezte. A válogatás szerkesztésénél fontos szempont volt, hogy a nyírábrányi dallam és szövegkészlet sokszínűségét megtartva hallgatásra, tanulásra alkalmas minőségű felvételek kerüljenek ki. A tematikus csoportokba rendezett példatár egyik célja, hogy ezek a nagy közönség számára eddig ismeretlen népdalváltozatok az oktatás és a táncház mozgalom résztvevőinek repertoárját gazdagíthassák. A példatárban éppen ezért hangsúlyosan jelennek meg a népi játékok és a szokásdalok. Utóbbiakat az óvodások, kisiskolások is könnyen megtanulhatják.
1: Most viszik iborkán egy ányát, bíborba, bársomba, gyöngyös koszoróba. Már nem innen elmehetek, vissza többé nem jöhetek, iborkán egy agyon isten jó estét. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, bújjatok át rajta.
0: A példatárban a népi játékok mellett párosítók, katonadalok, lakodalmi dalok, jelesnapi szokásdalok, pásztor és betyárdalok, rabénekek, balladák és lírai dalok is szerepelnek, tehát mindenki a saját habitusa, igénye szerint válogathat. A kurzus résztvevői számára külön motivációt jelentett a tanuláshoz, hogy a dalokból Tóth Lilla tematikus összeállításokat is szerkesztett, melyeket a tanév végén a Nyírábrányi Gála koncerten közönség előtt is bemutathattak. A rendezvényt a gyűjtő özvegye és lánya is megtisztelte jelenlétével. A műsorban fellépett a helyi Rozmaringok énekegyüttes Sarkadi Ács Erzsébet vezetésével, valamint Debrecenből a Liget Óvoda Gyöngybokréta néptánc csoportja Szilágyi Judit és a Pende énekegyüttes család Sáriné Szebenyi Judit vezetésével. A vonós zenei kíséretet a Törkölyi Zenekar biztosította, Szikszai Karácsony Anna népi furuján, Ladányi Benedek pedig citerán játszott. A több mint 50 szereplős gálaműsort a Törkölyi Zenekar Táncháza követte. A zenekar közreműködésével az egyik próba felvételének részletét halljuk.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, Kovács Márton vagyok. Ságódi Attila, a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a Paks 2 projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Jövőre 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Hozzátette, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz a mozdonyos vagonos szerelvények beszerzésére is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. A tárcavezető hangsúlyozta, a Baross Gábor terv 10 év alatt a felére fogja csökkenteni a jelenleg 40-50 éves jármű átlag életkort. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, az intézmény környezetvédelmi engedélyét is visszavonták. Az élő környezetért és felelős minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán jelentette be, hogy a másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és megtiltotta a munkavégzést. A határozatot azonnal végre kell hajtani. Bögi Viktória közölte, a telephelyen előállított fedőanyagok szennyezőanyag tartalma jelentősen meghaladta a biztonságos mértéket, veszélyeztetve a talajt és a felszín alatti vizeket. A vállalkozásnak 60 napon belül el kell szállítania a telephelyen felhalmozott hulladékot. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottságait. Az átmeneti testületek elsődleges feladata a pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint az átmenet biztosítása a folyamatban lévő projektek számára. A filmszakmai és a televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik. Mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba producer látja el. Az átmeneti időszakban az NFI nem fogad be pályázatokat, az új kiírások az új vezetés felállása után várhatók. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok, ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. Az éjszakai 6-16 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen lesz 30 fok, de záporokra, zivatarokra is számítani kell. 18 óra 4 perc.
0: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.
3: Tudjuk, Japán pompás ország, földjén nincs hasonló hozzád, mégis édes lány, egy kis imádal, néked is hallám. Soha svéd vagy angol lánynál, bár egy falvas

közelebb kell ülnöd hozzám. Ez a helyzet jó, így drágám, nézd most égő szemmel rám. Kezed ad most kézbe szépen, a kis arcot följebb kérem,

Sidney Jones Gésák című operettjéből a Csók 2-st László Margit és Bende Zsolt énekelte. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is! Műsorunkban Neményi Lili operaénekesnőről, színésznőről, érdemes és kiváló művészről mesélünk Önöknek. Ám előtte fogadjanak szeretettel egy részletet Lévai Szilveszter és Mihály Kunce Elizabeth című musicaljéből Jan Zakata előadásában. Az már nem én lennék. Majd ezután következik Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből a Hajmási Péter Hajmási Pál című dal. Az előadók Budai Beatrix, Újvári Marika és Tarnai Kis László. Kísér Nyári László és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Józan fejjel nem jó nézni, hogy mulatnak már.

0: Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Neményi Lili operaénekesnő, színésznő, érdemes és kiváló művész 1902. november 28-án született Iglóban. Zenei tanulmányait Hortempis Erzsébet, Kelen Hugó és Hetényi Kálmán irányításával végezte. Iskolai évei alatt megtanult zongorázni, később pedig énekesi szerepeit is maga tanulta be saját zongora kíséretével. Működési engedélyét 1917-ben a Kolozsvári Állami Magyar Színházban tett vizsgával szerezte meg. Pályájának meghatározó időszaka volt az a közel 5 év, amelyet Kolozsváron Janovics Jenő társulatánál töltött. Ezt tekintette igazi főiskolájának. Ezt követően az ország számos városában fellépett. Többek között Szegeden, Miskolcon, Nagyváradon, Kassán, Debrecenben, Budapesten és Egerben is. 1928-ban a Fővárosi Operettszínház és a Magyar Színház művésze volt. Most Neményi Lili életkoráról mesél.
1: Miután ilyen vándor színész gyermekként éltem, én iskolában nem jártam, hanem utaztam egyik városból a másikba. Hol egy hónapig tanítottak valaki magánúton, hol 2 hónapig, hol 3 hétig, ahol volt a színház. Hát mondanom se kell, hogy nem voltam egy nagyon jó tanuló, amikor így magánoszon letettem a vizsgákat. Hát rengeteg iskolatársam lett, amikor divatos énekes lettem, akkor a fődalul is iskolatársak nőttek ki. Emlékszem, Hajdú Szoboszlón a meleg vízbe áztattam magam, amikor lettattyant mellém egy ilyen jó termetes nő. És azt, hogy a drága művésznő, de jó, hogy találkozunk. Mondom, miért az? Hát iskolatársak voltunk. Mondom, tényleg? De igen. Mondom, hogy vagy, hogyan? Hát tetszik tudni, én Kolozsváron a Mariánumban jártam. Hát az azt jelenti, hogy tanárképző volt. És én akkor 16 éves voltam, és már színésznő voltam. Hát mondom, be is lehetünk iskolatársak, mondom, mert magának legalább 22 évesnek kellett akkor lenni, de mondom, nem baj, akart tőlem kérdezni valamit. Szóval tessék már mondani, a Gyurkovics Mária hány éves? Mondom, kedves iskolatársnőm, én azt se tudom, hogy én hány éves vagyok. Hát honnan tudjam, hogy a másik. Azt mondja, hogy nem tetszik tudni, mondom, hát annyit hazudtam már össze-vissza, hogy nem tudhatom, hogy e pillanatban éppen a köztudatban melyik évszám van.
0: Neményi Lilit hallottuk. Most pedig következzen Hervé Nebács Virág című operettjéből a Nagy dobkuplé Neményi Lili előadásában. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. 1922 és 1931 között Neményi Lili pályájának központja ismét Kolozsvár volt, ahonnan rendszeresen indult vendégszereplésekre, többek között 1930-ban Miskolcra is. 1932-től 1933-ig a Royal Orfeumban szerepelt, majd újra Miskolcon lépett színpadra. 1937-ben Mozart Szöktetés a Szerályból című operájában Blonde szerepét, valamint a császárnét alakította a Hári Jánosban. Kodály Zoltán Székelyfonó című művének első vidéki előadásában a lány szerepét énekelte. 1939-ben szerződött az Operaházhoz, ahol rövid idő alatt a közönség egyik kedvencévé vált. Az 1940-es években sanszonokat énekelt, többek között Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, József Attila, Szép Ernő és Gábor Andor verseire. 1946 és 1970 között a Magyar Állami Operaház magánénekese volt, emellett számos operett főszerepét is alakította. Művészetével nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában, valamint Kínában, Mongóliában és az Egyesült Államokban is közönségsikert aratott. Most pedig következzen Puccini Pillangó kisasszony című operájából a Nagy Ária, a második felvonásból. Énekel Neményi Lili. Dankó Rádió.

0: túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Muzsika című újság 1985. május 1-i számában jelent meg egy cikk Neményi Liliről, melyből most egy rövid részletet idézek. Ösztönös színésznek tartja magát, hisz sose járt színiiskolába, de számára a színészet hivatás, elhivatottság. Amikor erről beszél, az erdélyi magyar nyelvű színészetről és annak etikájáról elérzékenyül. Büszke arra, hogy az operában Tóth Aladár, Ferencsik, Komor, Klemperer, Fricsai szívesen dolgoztak vele. Kritikusan szól magáról, disztingvál, különbséget tesz siker és siker között, és meséli, hogy Michel Gyarmati egy fogadáson nemrég így üdvözölte. Úristen, Lili, maga épp oly gyönyörű és előkelő, mint mikor a színpadon levonult a lépcsőkön. És egy világosító az operából egyszer megvallotta neki. Tetszik tudni, én ott fent állok mindig, és mikor látom, hogy egy pici 34-es láb kilép az ajtón és bejön a színpadra, örülök, mert tudom, hogy ma este a művésznő énekli Paminát. Eddig tartott az idézet. És most hallgassuk Neményi Lilit, aki a régi művészvilágról mesél.
1: Erről az első Atlantisról, amit régi színész világnak hívnak, úgy érzem, hogy erről kötelességem volna még többet írni, mert soha többet az nem lesz. Ez most nem a jóságáról, vagy a soha ilyen nem volt, nem erről van szó. Ilyen nehéz nem volt, mint abban a korban, amikor az én családom ezt valamikor 130 évvel ezelőtt, mint hivatást elkezdte. Úgy érzem, hogy mint ahogy a régen egy Széchenyit kötelezett a név, hát nálam is így van, hogy ez a 130 éves szolgálat, amit a magyar kultúra nevében és alázatában töltöttünk, ez továbbra is fennáll velem szemben, ha már nem is tevőlegesen, hanem úgy érzem, hogy meg kell írnom. Ez talán hasznos is lenne egy pár nagyon elkeseredett fiatal művész részére is, hogy az ok nélküli állandó panasz és az ok nélküli állandó interjú, tévé, ha bárkit megkérdezed el, mindenki panaszkodik. És ha én úgy visszagondolok arra, hogy ők milyen szituációban élnek most, és mit kellett a múltban csinálnom még nekem is, nem csak a nagyanyámnak, s a dédanyámnak, akkor nekik egy szavuk nem lehet. Én most nem azt mondom, hogy az a helyes, hogy gondjaik legyenek, hogy ne legyen lakásuk, de hogy csak panaszkodnak, és csak azt, hogy nincsenek megelégedve, ezt én egy kicsit túl soknak találom. És arra gondolok, hogyha annyi fáradtságot vennének, hogy elolvasnának a könyvemből egy pár fejezetet, talán megkönnyíteni számokra az elkövetkezendő időket.
0: Neményi Lilit hallottuk. Ha mondhatjuk valakire, hogy színésznőnek született, rá hatványozottan igaz. Már a dédanyja is ezt a mesterséget űzte, ekkor szekkérrel járva az országot. Lili ebbe a világba csöppent, elképzelhetetlen lett volna bármilyen más pályára lépnie. Végigjárt a vidék és Pest szinte valamennyi jelentő színpadát, olyan partnerekkel lépett fel, mint Jávor Pál, Páger Antal, Kabos Gyula, Hegedűs Gyula, Bilicsi Tivadar, vagy a három Latabár. Ha hallgatjuk a ránk maradt felvételeit, azok ma is elevenek. Művészete örök, nem fog rajtuk az idő. Neményi Lili 1988. július 14-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen Huszka Jenő Szép Juhászné című operettjéből Katinka belépője. Énekel Neményi Lili. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjéből a kvartettet Koltai Nagy Balázs, Jankovics Anna, Varga Huszti Máté és Ferenc Bálint énekelte. A folytatásban ismét Lehár Ferenc dallamai csendülnek fel, de már a Vígőzvegy című operettjéből következik az Ajk az Ajkon, az előadó Vörös Edit és Domoszlai Sándor, kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózás!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Viktória németországi sikere után egyértelmű volt, hogy Ábrahám Pál útja Berlin felé vezet. A weimari korszak utolsó éveit élő Berlin színes forgataga sok tehetséges művészt vonzott. Ábrahám Pál rögtön otthon érezte magát a városban, és a magyar kolónia is szívesen fogadta. Ebben a termékeny időszakában születtek legismertebb operettjei, köztük a Hawaii rózsája, melynek premierjét 1931-ben a mai napon, július 24-én, 95 évvel ezelőtt tartották a lipcsei Neues Theaterben. És most idézzük fel az operett hangulatát a My Golden Baby című dallal. Énekel Zentai Anna és Rátonyi Róbert. Fogadják szeretettel. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc arany és ezüst keringőjével zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Csatlakozzanak hozzánk holnap is. Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Korondi György, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész lesz. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit Tudod. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Oláci

0: az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
1: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Paják Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Jövőre 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Hozzátette, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. A tárcavezető hangsúlyozta, a Baross Gábor terv 10 év alatt a felére fogja csökkenteni a jelenleg 40-50 éves jármű átlag életkort. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter a Facebookon. Talágy Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, tette hozzá. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, miután a másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását. Az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára közölte azt is, hogy a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó terveket szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságnak. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a vizsgálatok feltárták, a telephelyen a környező talajt és a felszín alatti vizeket is folyamatosan veszélyeztető anyagot állítottak elő, többszöri benzolszennyezés és olajkiömlés is történt a telepen. Eltávolították a Románia felől érkező szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált uszadék vélhetően marha fekália volt. A vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja majd ki, volt-e baktériumfertőzés. A Békés-megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, valamint egyelőre tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szakasz szabad strandjain. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. Az éjszakai 6-16 fok után napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. 19 óra 4 perc.
2: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
4: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ha a következő egy órában nincs jobb dolguk, és kedvük is van hozzá, hát tartsanak velünk, itt a Dankó Rádióban már is kezdődik Hús csak prímás című egyórás zenei összeállításunk. Emeleti szép kisasszony, Fáji András és Gárdonyi Géza hallgatójával kezdjük a mai műsort, valamint Tarnai Kis Lászlóval. Utána Jó bor, jó egészség címmel Kalcagi Nagy Zoltán dalol nekünk, akinek Berki Péter zenekara játszik. Ez a felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2024. áprilisában. Jaj Istenem, de víg voltam ezelőtt, Benedekfi Katalintól hallgathatjuk meg a csártást, valamint Balázs József együttesétől. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Répa, répa, sárga répa. Szerdahelyi János és Marcelli Frigyes Frissét nem sokára az a művésznő énekli el nekünk, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Farkas Rozika, akinek Tordai Zoltán és zenekara muzsikál majd. Előtte Sebő Miklóst és Magyar Imre együttesét halljuk archív felvételről, nehogy azt hidd, azt a kutya teremtettét. A Sarkadi Bakterháznál címmel ezt megelőzően Szigeti Felcsi dalol majd. Tordai Zoltánt és zenekarát is halljuk a Dankó Rádió egyik saját felvételén, mely 2025 májusában készült. Most pedig Mátyás Tibor prímás vezetésével Jónás Géza zenekara muzsikál Kolostyák Gyulának, kezdődik Bodrogi Zsigmond hallgatója, Alkonyat száll a pusztára.

A folytatásban két Réf Fülöpi, és köztük egy új Szent Iváni Dankó klubos felvételt játszunk önöknek. Elkerülsz, mert szegény vagyok. Ez a dal Ányos Laci szerzeménye, nem sokára Budai Beatrix és Balázs Tamás zenekarának előadásában hallható. Majd Hamis a rózsám címmel Dankó Pista andalgóját, Lakatos Zoltán, Ökrös László és Johann János együttesének előadásában élvezhetjük. Újvári Marika is dalra fakad majd, Vörösbort ittam az este címmel. Ezt a 2025-ös felvételt ugye szintén Réf Fülöpön készítettük, de ezúttal majd Nyári László és zenekara játszik.

kedves hallgatóink! Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne még mindig Hús csak prímás című műsorunk. Nem kérdem én tőled, honnan jöttél, ezzel a nótával folytatjuk, valamint azzal a prímással, aki cigányzenei díjat vehetett át a Dankó Rádiótól 2025-ben. Szalai Antalt zenekarával együtt hallhatjuk, Szőlősi Emese kíséreteként. Majd Egy kicsi ház van a domb tetején címmel Sándor Jolán és Németh Gyula csádására kerítünk sort, Gáspár Anni és Karcegi János dalolnak, valamint Németh Csicsó József zenekara játszik.

0: Tartsanak velünk a vásárhelyi híres promenádon. Tarcsai Vilmos Csárdása következik Dócs Pétertől és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától. A felvétel Budapesten a Sára Sándor vetítőteremben készült 2025. november 6-án. Ez egy jubileumi stúdiókoncert volt, méghozzá az 50. Aztán csendül a nóta, ahogy Kéler Béla és Adorján Sándor megírták, és ahogy Zentai Anna azt elénekli nekünk.
1: Vás!

Zentai Annát, valamint ifjabb Sánta Ferenc zenekarát hallhattuk. Nézek a semmibe. A toronyban helyde sok a garádics, ez a kislány bánatos, és hallod-e nótás füttyös szép madár? Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Huber Gyula és Heródek Sándor nédala nem sokára Kalina Enikőtől és Terék József zenekarától hallható. Előtte Rápolti László és Újvári Tibor csáldása szól, Boros Jolán énekel majd Bobe Gáspár Ernő zenekarával. Urbán Katalin és Major Simon andalgóját Eperjesi Erika és ifjabb Berki Béla zenekara tolmácsolja felénk, míg Szerdahelyi János és Tüttő János hallgatóját Hajnal Nikolett énekli, akinek már is Hankó József és zenekara muzsikál.

Erdő szélen nagy a zsivaj lárma. Jenei Gáborral és Bangó János zenekarával folytatjuk, valamint Sasnáci és Bodrogi Zsigmond hallgatójával. Utána Fényes György egy andalgót énekel nekünk, Hely cigánylány, cigánylány. A felvételen, mely 2022-ben készült, ifja Berki Bélát és zenekarát is halljuk. 1989-ből ezt követően Suki András zenekara muzsikál, méghozzá Koltai Zoltánnak, majd Gólya, Gólya, hosszú lábú Gólya címmel Nógrádi Tóth István fakad darra.

kedves hallgatóink, a mai utolsó felvétel előtt gyorsan elbúcsúzom önöktől, hiszen nem sokára véget ér a mai húscsök prímásunk. Köszönöm minden kollégám nevében, hogy ma is minket választottak, minket hallgattak. Remélem, úgy érzik, megérte. Maradjanak még, hogyha kedvük is úgy tartja. Köszönöm tehát a figyelmet, viszont hallásra. Morvai Noémit hallották, most pedig

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Czutor Zoltán zenész, előadó művész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az egyik legikonikusabb szerzemény, a Mikor születésének története, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Nyers és a Belmondó zenekarokban töltött hosszú évek után hogyan született meg vendégünk első szólólemeze. Vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Sági Attila, Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. A gazdasági és energetikai minisztérium megtette feljelentését az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében, ismeretlen tettes ellen. A tárca közleményben kiemelte, hogy a nagy kockázatú gyenge biztosítékok mellett nyújtott jelentős összegű hitelügyletekben a kedvezményezettek között a volt kormányfőveihez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. Két ügyletben nem a bank igazgatósága döntött. Az egyikben Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, a másikban az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, tette hozzá. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes eloszlása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Évekig tarthat az újjáépítés Venezuelában, ahol több mint 5000-en vesztették életüket a júniusi földrengések következtében, közölte a Nemzetközi Vöröskereszt szóvivője. Szakértők szerint a legsürgetőbb feladatok közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása, a mentális egészség támogatása és az ivóvízhez való hozzáférés javítása. Az érintett térségben az egészségügyi központok, az iskolák, valamint a víz, áram és szennyvízrendszerek megsemmisültek vagy súlyosan megrongálódtak. A 7,5-es és 7,2-es erősségű földrengések június 24-én rázták meg a fővárostól, Caracastól északra fekvő térséget. Országszerte napos idő várható, az éjszakai 6-16 fok után napközben 25-30 fokkal.
0: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Tegnap este hallhatták Táncházban című műsorukban a tavalyi harmadik felvidéki népzenész találkozó gála koncertjének első részét. Ma a másodikat hallgassák meg, kedves hallgatóink. A műsorvezető Farkas József, a zenészek a felvidék muzsikusai.

Köszönjük szépen a Warriors zenekarnak. A kapca a láb védelmére, melegen tartására, harisnya helyett a csupasz lábfejre tekert vászon. Vagy flanel darab, amelyet főként csizmában, bakancsban hordanak. Átvitt értelemben, népiesen durva, hitvány alak. Na jó, hát akkor ezen eszményi elmélet kamukoronázott képviselői kelet vagy nyugatának jó pár bajos hősei következnek most. A magyar népzenéből csipagetett, falatokból lehulló blúzos, jazzes morzsák import amerikai porszívóval való felszivatala és újra csomagolása ez. Nem kell félniük azért, mi sem értjük ezt teljesen, vallja magáról a kapca zenekar. Szívbe markoló szövegek, szigorú grúvok, gigászi menetek várható a mai estén itt kapca zenekartól. A zenekar tagjai Fajkusz Levente hegedű ének, Fajkusz Domonkos nagybőgő ének, Lelkes Márton harmonika és ének, Kőhalmi Ádám cimbalom és ének, Nyárfás Mátyás brácsák, mai produkciójuknak a címe Kanász. Fogadják sok szeretettel a Kapca zenekart.

Hölgyeim és uraim, a Kapca zenekart látták és hallották. Groove jazz, blues. Szólítanám a színpadra, ugye volt már Mérges, volt már Bendő, most a Bagla bandát, nem összekeverendő a Balga bandával. Tehát a színpadra szólítanám a Bagla bandát. A Bagla banda 2019-ben alakult Horsa István mentorálásával. Ugyanebben az évben indultak a Fölszállott a páva című Kárpát-merencei tévés tehetségkutató vetélkedőn, ahol egészen a Közép-Döntőig jutottak. A zenekar főként erdélyi muzsikára specializálódik, de a figur tanfolyamokon bele-bele kóstolnak más tájegységek zenéjében is. De hát ma este visszatérnek a gyökerekhez, és széki muzsikát fognak muzsikálni. Mégpedig Kozma János hegedű, Tóth Bence hegedű, Méhes Mihály Brácsán közreműködik, Méhes Gergely nem bőgőn, hanem csellón, azaz kisbőgőn muzsikál ma. És hát nem meglepő, zenekari produkciójának címe Szék Dombjai között. Fogadják sok szeretettel a Bagla bandát.

Köszönjük szépen a Bagla bandának. Harmincöt évvel ezelőtt szólított meg engem még Pozsony Vereknye lakótelepén egy ember. Amikor összeismerkedtünk, persze már beszélgettünk, megittunk egy-két pohár bort, és kérdezte, hogy nincs-e kedvem vele elindulni, gyűjteni. Mondom, mégis mit? Autót, tankot, bélyeget, galambot, vagy mit? De magyar népzenét. Magyar népzenét? És hol? Hát, hogy gyere, Jóskika, menünk ide is, meg oda is. Így beszél, majd megfigyelhetik. Hát még ahogy muzsikál. Elindultunk, Cacca 35 évvel ezelőtt közösen. Ő már korábban neki kezdett ennek a felvidéki hagyományos népzene rögzítésének és dokumentálásának, és ez a 35 évvel ezelőtti utunk arra sarkalt bennünket, hogy közösen dolgozzunk. Nem más ő, mint dr. Agócs Gergely, népzenekutató, népzenész. Szólítanám a színpadra. És hát mit is várhatnánk tőle? Füleki révén a burdon hangszerek megszállottja, úgy mint furuja, duda, tárogató, klarinét, és így tovább, és így tovább. Mondjuk tegnap a táncházban még hegedült is, de nem mindenki örült neki, főleg a fiatal prímások. De ez őt egyáltalán nem szokta zavarni egyébként, tehát fogadják sok szeretettel dr. Agócs Gergely népzenekutatót, mindannyiunk közös tanítómesterét és cimboráját, aki ma magyar dudazenét fog önöknek bemutatni Nógrád és Gömör határvidékéről. Fogadják sok szeretettel Agócs Gergelyt!

abba, mindarom asiratja, hol az édesanyánk sírja. A legörebbik azt mondja, de itt az édesanyánk sírja.

alja. Azt mondja, kelj fel anyám a sírodból, három arvad itt sírált most.

Hogyne. Jó van akkor, ha hogyne. Szóval, hogy szembe jutott még egy sztori, bocsássanak meg, nekem muszáj vagyok elmondani. Annak idején az Agócs még ilyen Sihéder korában, talán még megnősülve se volt, meg a négy gyerek is se volt meg, a Honvéd Művész Együttesben zenélt. Szoktak ezek így járni, a nagy művész együttesek, ilyen turnajokra, meg fellépések sorozatára, meg ilyenek. Ezt meséli nekem a Gergő. Aztán leült egy székre, elindult a busz, azt ott maga mellett látott valamit, épp lakit. Jött a kis táncművésznő, azt mondja, leülnék ide, azt mondja, helyemre. Azt mondja Gergő, hogy hát tessék parancsolni, csak azt mondja, itt azt hittem, hogy foglalt mellettem, azt mondja, ez a fotel itt a buszba. Azt mondja neki a Gergő, hogy magicskájé, azt mondja, ennek a sustya a kis teplákinak a bundicskájáé. Kis táncművésznél pislogott akár a rimóci nyúl. Lövése nem volt róla, hogy mit kérdezett tőle. Na így vagyunk ezzel a mai napig, amikor elmegyünk valahova, és azt szeretnénk, hogy ne értse bárki azt, hogy mi ketten miről beszélgetünk, természetesen a népzenekutatás és a népszerűsítés kapcsán, akkor vagy palócú beszélünk, vagy meg vihodnyarú, mert azt meg ma végképp nem érti senki Pesten, hál' Istennek. Néha nogajul vagy oroszul, mert azt meg ma végképp rajtunk kettőnkön kívül senki. Na mindegy, ennyi volt a szösszenet, bocsássanak meg, muszáj vagyok néha én is ilyeneket mondani. Szóval a fiatal generáció tehetséges zenészei lépnek most a színpadra, mégpedig nem más, mint Lakatos Áron és zenekara. Lakatos Áron és zenekara egészen 2019-ben alakult a hagyományos falusi zenekarok mintájára. Ezért színpadi megjelenéseik során törekednek az autentikus megszólalásra. Táncházak, koncertek, gyerekelőadások és óvodai nevelőelőadások mellett egyik fő területük a táncegyüttesek kísérete. Mint vallják, ez a muzsika alapvetően tánczene, és igazán a tánccal tud kiteljesedni. A zenekar rendszeres kísérője a Kapuvár táncegyüttesnek és a Komárom táncegyüttesnek is. A zenekar felállása Lakatos Áron hegedű ének, Erős Barnabás Brácsákon közreműködik, Nagy Gergő bőgőzik, és ne felejtsük el, az egy falat Kutisanyi drága kicsi cimbalmos cimboránkat, és a mai zenekari produkció vendége az előbb már színpadon állt Cseh Tamás Prímás. Mai produkciójuk Csallóközi népzene, fogadják sok szeretettel. De és figyelnek. Direkt nem vele kezdtem, Zsoldos Viktória, aki véletlenül nem találkozott volna még az ifjú hölgyel.

Csiba Júlia és zenekara következik. Protradizione díjas, valamint a Felvidéki Harmónia díjas énekesnő kiskorától fontos a magyar népzene. Fiatal kora ellenére több elismert zenésszel, zenekarral dolgozott és szerzett tapasztalatot. Jelenleg is aktívan énekel, újonnan megalakult Hopp Juliska zenekarával. Óvodákban zenés foglalkozásokat tart, hogy a gyerekek újra tanulják és kedveljék a népdalokat, a magyar népzenét, a gyerekjátékokat. Szeretné, hogyha ez a zenei kincs minél több emberhez eljutna, ezért új köntösbe bújtatva, frissé, maivá alkotja az önmagukban is csodás dallamokat. Ma Csiba Júlia mellett közreműködnek Lakatos Róbert hegedű, Pap Endre brácsa, Hanus Zoltán nagybőgő. Kalotoszegi Hajnali csárdás, magyar legényes és egy szép szapora következik most Kicsi Madár címmel. Fogadják sok szeretettel Csiba Júliát.

0: Csiba Júlia és zenekara, köszönjük szépen!
1: Az idén 15 éves Pósfa zenekar, az Iván fivérek és barátaik alkott a népzenei formáció, amely a Kárpát-merence, de elsősorban a Felvidék valamennyi etnikumának népzenei anyagát tolmácsolja. A népzene szépségét nevelő és közösségformáló erejét a koncertjeiken, táncházaikban és a népzenei tanfolyamokon népszerűsítjük. Mottójuk: népzene szívvel, lélekkel. A zenekar tagjai Iván Péter, Iván András, Iván Zoltán, ők az Iván fiúk, Álló István. Közreműködik Szabó Júlia, Lakatos Lilike, Szabó Tamás és a méltán híres Kuti Sándor és Szabó Mátyás, igen. És ha azt hinnék, hogy ami ide van írva, ipolymenti muzsika fog következni, nagyon tévednek, mert abaúji szlovák népzenével lépnek ma önök elé. Fogadják sok szeretettel a Pósfa zenekart.

Köszönjük szépen a Pósfa zenekarnak. Bírják még? Hála Istennek. Egy nagykövetet és a zenekarát szeretném színpadra szólítani, akit nyilván mindannyian ismernek, ő pedig nem más, mint Korpás Éva, a népművészeti fiú mestere, többszörös fonogramdíjas, harmóniadíjas és a külhoni magyarság díjas énekesnőnk ő, aki mindezek mellett 17-től tehetség nagykövet is. Tanítványai sikerre halmoztak különböző népzené versenyeken és állandó közreműködői Éva koncertjeinek. A következő percekben a Szívharang című albumról fog szólni a Dobbanás című szám, melyben Bodrog köz zenei világa csendül fel ma. Zenekar tagjai, Korpás Éva ének, Csernók Klára és Takács Ádám hegedű, Pap Endre brácsa, Hanusz Zolika éppen ma nem brácsázik, hanem nagybőgőzik, és ugyanakkor Kuti Sándor cimbalmon közreműködik. Tehát a Dobbanás című szám a Szívharang lemezről, fogadják sok szeretettel Korpás Évát és zenekarát.

0: 2025-ben harmadik alkalommal megrendezett felvidéki népzenész találkozó gála koncertjének második részét hallották. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Kezdődik a Népek dalai, megérkeztem a stúdióba, és kiváló világzenéket hallhatnak nálunk a következő három órában. Péntek lévén ma is lesz világzenei koncert, hogy kiáll képzeletbeli színpadunkon, ezt hamarosan elárulom. De egészen éjfélig színes világzenei forgatagba csöppenhetnek velünk. Például Brazíliából adunk egy Sergio Mendes klasszikust. Aztán játszik a Balkánról Bobán Márkovics és zenekara, valamint a Söndörgő is színpadra lép nálunk. Jó rádiózás mindenkinek ma estére. Kezdünk Pedro Limával és egy 80-as években született dal újrakiadásával 2022-ből, szó Tomé y Príncipe szigeteiről.

ünnepeljenek. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

Világzenei magazinunk ez, a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sergio Mendez jön, az egyik legismertebb brazil muzsikus, aki az összes korosztály és a világ szemében igazán nagy sztár, a Timeless, majd az Encanto című lemezével lett, amelyeken a leghíresebb rap, funky, soul és hip-hop előadók szerepelnek. Ekkoriban kezdődött barátsága a Black Eyed Peas tagjaival is, akiket szintén hallhattunk ezeken a lemezeken. Sergio Mendez feleségével vették fel újra például a Más Kenáda című dalt is, amelyben felcsendül a Black Eyed Peas világslágere, a Hey Mama ismert részlete is. Brazíliában eredetileg többek között az egyik helyi televíziós csatorna főcímzenéjeként híresült el, de a Black Eyed Peas-zel készített sok-sok évvel későbbi változat már az európai slágerlistákat is meghódította. Sergio Mendez nevéhez amúgy több olyan dal is fűződik, amely kiugróan sikeres lett. Ezek közé tartozik az Oscar-díjra jelölt Look of Love, amelyet Mendez 1968-ban élőben játszott el az Oscar-díjátadó gálán. Az ezt követő szerzemények fogadtatása is hasonló volt, így Mendez hamarosan világszerte ismert zenész lett, aki arénákban adott koncerteket, sőt a Fehérházban is muzsikált. Ez pedig egyik leghíresebb zenéje. 1966-ból Sergio Mendez következik Jorge Ben szerzeményével.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek

világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Bobán Márkovics zenekarának 2019-es Brák című korongjával folytatjuk. Az album olyan lett terjedelmét és hangulatát is tekintve, mint egy jó balkáni buli, a maga kihagyhatatlan csúcspontjaival és szomorúságba hajló mélységeivel. Egy olyan válogatás, amely egyszerre tradicionális és aktuális, ismerős és idegen,

mellette ülő beszállt egy másik szólammal, a végén pedig már az egész busz harsogott a férfi kórustól. Menedzserük azt mondja, olykor azon kapták magukat, hogy mire a helyszínre érkeztek, készen állt a kórus rész a következő új nótából. Talán a most következő dal is éppen így született. Boban Markovics zenekarának 2019-es lemezéről következik egy dal,

világzenék szólnak a Dankó Rádióban továbbra is. Ezek között pedig lesz egy koncert is ma este, hiszen pénteken mindig világzenei koncerteket hallhatnak. Ezúttal ma este 23 órától Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi koncertjét hallhatják. Lakatos Mónika budapesti Olá cigány családba született, énekelni édesapjától, a közösség tagjaitól tanult. Az ország az 1996-os Kimit Tud alatt ismerte meg nevét és hangját, melyre Tudta nélkül nevezték be, és amelyet romák között elsőként meg is nyert. Több formációban is vendégszerepelt, majd 2004-ben alapította meg férjével, Rostás Mihály Mazsival a Romengo együttest. A Romengo zenekarban Lakatos Mónika férjével, Rostás Mihály Mazsival az Olá cigány zenei gyökerekre épülő saját világzenei dalokat játszó csapatot alkotnak, és turnéztak már Európa mellett Dél-Amerikában és Ázsiában is. Mónikának 2017-ben jelent meg első szóló korongja Romanimo címmel, amelyen lassú, szomorú hallgatókat énekel, és mellyel az európai világzenei slágerlistán a legjobb öt közé került. Később aztán elnyerte a legnevesebb világzenei díjat, a Vomex elismerését, és Kossuth díjjal is jutalmazták. A Romengo zenekar két tagja, Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi koncertje ma este hallható a Dankó Rádióban 23 órától.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatásban a következő muzsikával célállomásunk Zimbabwe.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Ezekkel a muzsikákkal beutazzuk az egész földet, és persze jó néhány hazai dalt is hallhatnak. Például ma este még Csík Jánostól és a Mezzótól sűrű magyar játszanak, ahogy azt szerintük az Ebelecsben teszik. Aztán hallunk még világzenét Donna Onita jó voltából Brazíliából, és a Trans Global Underground muzsikája is szól majd Nagy-Britanniából. Most pedig irány Zimbabwe, 1999-es a következő felvétel.

Világzenei programunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sajátos, jó hangulatú zenei élményt ígér Csík János és a Mezzó zenekar. Friss, lendületes előadásukban a magyar népzenével együtt szólalnak meg. A szórakoztató, jó hangulatú dallamok olyan zenészek tolmácsolásában, akik közül ki a népzenéhez, ki a könnyű zenéhez, ki pedig a jazzhez áll közelebb. Éppen ezért színes és magával ragadó a zenekar muzsikája, szokatlan és mégis jól esően ismerős. A dalokat, ahogyan Csík Jánostól megszokhattuk, népzenei köntösbe bújtatta, szerethetően megidézve a régi időket, újra gondolva azokat. A most következő dal egy kedves barátságot idéz meg, amely Csík Jánost Ferenczi Györgyhöz és zenekarához, az első pesti rackákhoz fűzi. Ők korábban sokat dolgoztak együtt. Pintér Zsolt mandolinos vitt Csík Jánosnak néhány bluegrass dalt, és ezek között volt egy Epelecs hegységből származó táncdallam, ami kísértetiesen hasonlított egy erdélyi mezőségi sűrű magyar dallamra. Csík János rögtön azt érezte, ez olyan, mintha a két dallam ugyanott született volna. Meglepő és döbbenetes, hogy több ezer kilométerre egymástól az emberi lélek, az ötlet, a gondolat mennyire tud hasonlítani a másikra. Következik most Csík János és a Mezzó zenekar. A 2019 végén megjelent korongról szól, a sűrű magyar az Epelecsben.

0: yanıma gel.
1: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

A népek dalai. Egy 1939-es születésű énekesnővel, a karimbó stílus királynőjével, Donna Onétével folytatjuk, aki dalaiban és magánéletében is milyen hisz a házasságban. Kislány korában úgy képzelte, hogy Elvis Presleyhez megy majd feleségül. Ez az álma ugyan nem valósult meg, egy sokkal jobb azonban igen, mégpedig az, hogy igazi társra talált, aki sokáig támogatta pályáját. El is kellett számára a bátorítás, hiszen 73 esztendős koráig várnia kellett a sikerre, ami akkor ütött be, amikor egyszer a híres Nana Vasconcelos előtt játszott, és egy producer felfigyelt rá, majd szerződést kínált neki. Első lemezére rögtön ráharaptak a fesztiválok, 2017-ben Pensiero címmel napvilágot látott második korongja is, amelyen az Európai Világzenei Rádiósok listájának élére került. A sikereiről a brazil énekesnő ikon azt mondja, hogy élete alkonyán valósággal megnyílt számára a világ. Következik a 39-es születésű Donna Onete, brazil

A népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Ma este is lesz nálunk koncert, ahogy a minden pénteken. Ezúttal Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi koncertjét hallhatják. Ők ketten alkotják a Romengo formációt, amelynek zenéjét a kulturális gyökerek tisztelete és a megújulás jellemzi. Amellett, hogy előszeretettel használják az olyan hagyományos hangszereket, mint a kanna, a teknő és a kanál, nem idegenkednek az új hangzástól sem. Nyitottságukat jellemzi, hogy többször koncerteztek már a Mendelssohn kamarazenekarral, Berlinben pedig a Filharmóniában adtak szóló és közös estet is egy indiai énekesnővel. Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi elmondása szerint az olácigány zene határai túlnyúlnak az országén. Ezért kerülhettek a Romengo dalaiba olyan más zenei stílusok hatásai, mint a jazz vagy a flamenco. Azt mondják, azt szeretnék, hogy Magyarországon minél többen lejjék örömüket zenéjükben, és legyenek büszkék a magyarországi olácigány kultúrára, amely hazánk zenei kincsének egy nagyon fontos darabja. Arra törekednek, hogy muzsikájukkal méltók legyenek rá. 2020-ban Mónika cigányok közt elsőként elnyerte a Vomex életműdíját, ami a világzene legnagyobb kitüntetésének számít. Később

különleges világzenei koncert ma este Lakatos Mónikával és Rostás Mihály Mazsival. A Trilla Fesztiválon Martonvásárban készült a felvétel. A koncertet ma este 23 órától hallhatjuk.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és indul a világzenei koncert, a szokásos pinteki világzenei koncert. Énekel hamarosan Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Péntek lévén indul már is világzenei koncertünk, ezúttal egy kiváló hazai énekesnővel és férjével. Úgy hívják őket, hogy Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi. Mónika budapesti olácigány családban született, énekelni édesapjától, illetve a közösség tagjaitól tanult. Az ország a 96-os Kimit Tud alatt ismerte meg nevét és hangját. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengó zenekart, az olácigány zenei gyökerekre épülő saját világzenei dalokat játszó formációt. Turnéztak már Európa mellett Dél-Amerikában és Ázsiában is. Lakatos Mónikának 2017-ben jelent meg első szólólemeze, Cigány hallgatókkal Romanimo ennek a korongnak a címe. Aztán később a Cigány hangok zenekar kísérte őt, elnyerte a legnevesebb világzenei seregszemle a Vomex életműdíját, és Kossuth díjjal is jutalmazták. Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi a Trilla Fesztivál vendége volt. Ezt a koncertet hallgatjuk meg a Dankó Rádióban, a szó már is Lakatos Mónikáé.

0: Köszönjük szépen.
1: Következő dalom címe, lefordítva, gyere velem, asszony, az állomásig. Ugye én Nagyecseden nevelkedtem, és hát ott nagyon sok sztori van igazából a régi dolgokról. A fiatalok ismerkedéséről, stb. És ugye a cigányoknál még mai napig szokás, hogy még a lagzi előtt megszöknek. Ez a dal például erről szól, hogy csalogatja az állomásra szerelmét, találkozzanak, aztán igazából arra megy ki a játék, hogy az éjféli vonattal lelépnek. Kész vagy rá, Móni?

0: Dankó Rádióban ma este Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsik koncertjét hallják.
1: Jó, akkor most egy táncosabb dalt eléneklünk, egy kicsit megtörni ezt a hangulatot.

0: Mazsi.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen. Következő dalunk címe Bruma Mala Dasma, vagyis a harmat ért

0: foglalkozva, Tali Móni. El kell mondjam nektek, önöknek, hogy nekem udvarolt végig a dalba.
1: Jaj, Mazsi, hát figyelj, a pillanat szövi a dalokat, néha, most is egy kicsit. Fontos, hogy ezekkel a dalokkal mi akár üzenünk is egymásnak, és olyan dolgokról is beszélünk, amit egyébként, vagyis hát a dalokban elmondunk, amit egyébként nem tennénk így mások előtt, de dalban megtehetjük.
0: És még azért is egyébként, mert hogy több olyan dalról tudjuk, hogy több mint 100 vagy 150 éves, és ezek a dalok egyébként maga a cigányságnak is mesélnek, mert hogy olyan szövegtartalma van, amit akkoriban éltek meg a cigányok. Tehát nekik akkoriban sokkal másabb dolgok fájtak és okoztak örömet, mint például a mai generációnak. És ezek a szövegekben ugye megmutatkoznak, és így nagyon sokat lehet ezekből tanulni. Mi azt gondoljuk, főleg a mi gyerekeinknek, unokáinknak. Következő dal szintén egy ilyen nagyon régi cigánydal, az a címe, hogy Kalapon, Kalapon.

0: Siker dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Jajaj, ebben a dalban egyébként segíteni szokott a Mazsi, de hát most nem...
2: Szokott.
1: Most nem segít.
2: Igen. Na, de most szerintem játszunk megint egy táncos dalt, Móni, mit szólsz?
1: Legyen.

0: Köszönjük szépen!
1: A Dankó Rádióban ma este Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsik koncertjét hallják.

0: Pero...
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: Még két dalunk van hátra. Engedjék meg, hogy megköszönjük a szervezőknek, hogy ma itt játszhattunk. Köszönjük szépen, egy tapsot kérünk szépen a szervezőknek, illetve a hangosítóknak is. Köszönjük szépen. Hát végül is a világosítóknak is sikerült látni.

0: Mazsi!
1: Köszönjük szépen, és a Kossuth Díjas Lakatos Mónika.
0: Köszönjük szépen. Mazsi most megint egyedül hagyott. Azt mondta, a kapelbe én egyedül énekeljek mostan.

Quelqu'un en a émalé.

A péntekesti világzenei koncertet hallották a Dankó Rádióban. Lakatos Mónikát és Rostás Mihályt hallgattuk. Az ő koncertjüket kollégáink a Trilla Fesztiválon rögzítették. Világzenei koncert legközelebb a Dankó Rádióban, jövő héten, pénteken este 23 órától.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai, a világzenei válogatást hallották. Örülök, hogy bennünket választottak. Hétvégén sem maradnak világzenék nélkül, szombaton és vasárnap Popovics László várja önöket. Most pedig itt a búcsú ideje, a himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Munkatársaim voltak a gyártás vezető Sztrányolc Imre és a hangmérnök Gorzsás Gábor. Találkozzunk hétfőn este itt a Dankó Rádióban. Búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője, Szabó Tamás.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: még csodálkozna, gondoltunk mi erre. A látszédi oroszlánnak hiányzik a nyelve.
1: 10 pár csókot egy végből, a legédesebbjéből, galambok a legédesebbjéből. 10 pár csókot egy

0: gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek igen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Mindig szép, az mindig a reggel, délben, éjszaka. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambom, házas élet, kutya baj. Mindig szép, az mindig a reggel, délben, éjszaka. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambom, házas élet, kutya baj.
2: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

sem könnyű hazamenni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja,

hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.

0: A pontos idő 1 óra. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a 20 csak prímás itt a Magyar Zene Rádiójában. Az első dalunk természetesen egy hallgató, ezúttal Majláth Jenő és Vitárius Imre dala, Ha egy asszony szerelmet val. A 2023-as esztendő operett előadói díjasa Kállai Bori énekel, akinek 1995-ös felvételünkön Ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál. Ezt követően egy archív felvételről Cselényi Józsefet és Farkas Jenő zenekarát halljuk, Garami Béla és Heródek Sándorné dalának előadóiként. Ez lesz majd a Bementem a patikába című dal. Tartsanak velünk, hallgassanak minket!

Bementem a Vatikába, szombat este zárás után titokba. Megkértem a patikárust, pomádézza a hajamat szakosra. Olyan huncut gencepicét keverjen, hogy aki rám néz, lélegzenése merjen. Minden kisjány egyenes, a harmadnapos forró hideg nyilván.

minden kis jány egyenes, a harmadnapos forró hideg kilejjen. Bementem a patikába, azon módon másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kence picét magának. Valami nagy hiba van a receptben. Elég, ha nem visszafelé keverte. Mert engem lel a forró hideg, ha a kis jám belenéz a szemembe. Mondom, valami nagy hiba van a receptben. Elikken el visszafelé keverte. Mert engem lel a forró hideg, ha a kis jár belenéz.

0: oda valami nagy hiba van a receptben. Mikor nem visszafelé keverte, mert engem lel a forró hideg, ha a kisjám belenéz a szemembe.
1: Ez a legény Nyalka is, már is Szentírmai Elemér csárdásával folytatjuk. Érkezik Kalina Enikő, valamint ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara. Utána a Noszti fiú esete Tóth Marival című film zenéjét hallgathatjuk, Fényes Szabolcs és Harmat Imre szerzeményének címe Hej, ripityom! Ferenci Györgyöt és ifjabb Sárközi Lajos zenekarát hallhatjuk a Magyar Zeneházából. A felvétel 2024. december 9-én készült a Dankó Rádió Gála műsorában.

Hajlik a rózsafa, hajlik a lány. Farkas Sándor és Zempléni Árpád frisse szól hamarosan egy Cserszeg Tomai felvételről, mely 2018. március 23-án készült egy Dankó klub alkalmával. Szalay Antal és zenekara muzsikál Tarnai Kis Lászlónak. Előtte az a szép címmel Dankó Pista és Pártos Jenő, valamint Sali Géza csárdása szól, aztán a Lányok a legényt címmel énekel Karcagi Nagy Zoltán, akinek 2025-ös felvételünkön Hankó József zenekara muzsikál. De még ezt megelőzően szintén egy Dankó klubos felvételt játszunk, ezúttal egy Válit 2022-ből, Dirnel Gusztáv és Hódosi Gedeon hallgatója szól a Kicsi Fehér Messzelt Szoba című dal Budai Beatrix-tól és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától.

nincs otthon, hát előveszi az asszony a sodrófát, jó kiveri belőlem a pálinkát, ballagok, ballagok, hazafelé.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
1: Gyegenye fák,

Meditation címmel Jules Massenet szerzeményét hallottuk 2020-ból, ifja Berki Bélától és zenekarától. Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne a Hús csak prímás, ahol a folytatásban Egri József dalol. Leszler József és Bicskei Dániel hallgatójának címe Fergeteg dúlt vihartombolt. A 2023-as felvételen Bangó János zenekarát is halljuk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, egy másik dalt is hozunk önöknek, ez Ötvös Adorján és Harmat Imre csárdása lesz, Vége, vége, vége már. Pándi Piroskát halljuk majd és Jenei Gábort, valamint Balázs Tamás zenekarát.

Jaj, de szép kék szeme van magának. Ez a dal Kis Angyal Ernő szerzeménye. Nem sokára a Versendi Kovács József Tambura zenekar előadásában hallható itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak prímásában. Előtte Dankó Pista Egy cica, két cica című dalát Fonyó Barbara énekli. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való a felvétel, Tordai Zoltán és zenekara is hallható rajta. Most pedig jöjjön egy csárdás, Pápai Molnár Kálmán dala, Az én apám olyan volt, érkezik Hollai Bertalan.

kislány virosajgát megbámoltam, mert az apám olyan volt, hogy haragba sose volt, se asszonnyal, se lányjal. Sok helyen még a jó estét ki sem mondta, már a kislány virosajgát megbámoltam, mert az apám olyan volt, hogy haragba sose volt, se asszonnyal, se lányjal.

2023-ban az év magyar nótája szavazásunkon 5. helyezett lett Szabadi Frank Ignác és Kácsapó Dániel. Nagy a feje, búsuljon a ló című

dala, ezt nem sokára Rezsnák Miklós elénekli nekünk Sárközi Béla zenekarával. És 2023-ban is, sőt 2024-ben is az év magyar nótája szavazáson ezüstérmes lett Kondor Ernő, a Véncigány című hallgatója. Ez a dal majd Dócs Pétertől és Szalay Antal zenekarától hallható. És e két felvétel között még Csala Juditot is halljuk, aki Balázs Árpád és Petőfi Sándor szerzeményével örvendeztet meg minket a Rózsa Bokor a domboldalon. Majd Karcagi János dalol, Csak úgy mondom magának, és Felszállott a vadgalamb címmel. Ezen a felvételen Németh Csicsó József zenekara muzsikál majd.

csendet egy percig, így szólt az egyik. Jó uraim, mulatunk ma, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vén rajtót.

0: vele barát.
1: Száldogál a fecske. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgathatjuk meg nem sokára Szent Irmai Elemér csárdását, méghozzá Szász Katitól és Berki Péter zenekarától. De előtte jöjjön egy hallgató, a virágnak megtiltani nem lehet. Egresi Béni varázsolt dallamokat Petőfi Sándor költeményéhez, 1974-ből pedig Kalmár Magda énekel nekünk, akinek Lakatos Sándor zenekara muzsikál.

Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a Hús csak prímás. Valamennyi kollégám nevében most búcsúzom, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt egy órában is, a Dankó Rádiót hallgatva. Maradjanak még, hogyha tehetik, a Buba Mara következik, Lakatos Miklós és zenekara egy Dankó klubos felvételről hallható, mely felvétel Erdélyben készült 2016. júliusának legelején, amikor Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen is vendégeskedtünk. Köszönöm még egyszer a figyelmet, búcsúzom, találkozzunk egy újabb Hús csak prímásban, addig is minden jót, Morvai Noémit hallották.

0: A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Tegnap este hallhatták Táncházban című műsorukban a tavalyi 3. felvidéki népzenész találkozó gála koncertjének első részét. Ma a 2. hallgassák meg, kedves hallgatóink. A műsorvezető Farkas József, a zenészek a felvidék muzsikusai.
2: Tisztelt egybegyűltek! Színpadra szólítanám a Varjos zenekart. A Varjos zenekar Párkány és környéki fiatalokból verbuválódott össze 2003 őszén. Céljuk a Kárpát-medence népi kultúrájának bemutatása. Elsősorban a felvidéki magyarság népzenei anyagát játsszák, de a banda előadásában hallhatók a mai Magyarország és Erdély területéről származó zenék is, melyek a 20. századi népzenei gyűjtések, illetve a zenekari tagok által feldolgozott népzenei felvételek is. 2013 végén jelent meg az első jubileumi hanghordozójuk, melyen 5 vendégzenésszel kiegészülve szól a muzsika. Ezt követte 18-ban a 2. album Deja Vu címmel, és a 3. egész estés műsoruk a Varjos 3 címet kapta Paraszt Barokk néven. Forgatós táncene a Kárpát-medencéből alcímmel. A zenekar 23 őszén ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Ma ízelítőt kapnak az eddig színpadra vitt műsoraikból kicsit átdolgozott formában, kiegészítve néhány új összeállítással. Szabó Gábor hegedű, Madocsai Szilárd fúvós hangszereken közreműködik, Mocsi Péter nagybőgőn, és van már a mai produkciókban 2 vendégelőadó, az egyikük Iván András, aki Brácsán fog közreműködni, és a Sajó Banda prímása, ugyanakkor táncosa és énekese is, Kristóf Bálint fog énekelni, és én vagyok a Szendrő Báró juhásza. Egy gömöri összeállítást hallhatnak a Varjos zenekartól. Természetesen a végére akartam hagyni, nagyon köszönöm, hogy szóltak, pedig az előbb már megbeszéltük. Már fenyeget a cimbalom ütőjével, de nem rosszból és nem is mérges. Kis hangszer mögött az egyfalat, Kuti Sándor cimbalom művész. Fogadják a Varjos bandát sok szeretettel.